0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány kritikus helyzetben a tatai öregtó. Indul az évtized orvosi kísérlete. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek, mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöld hályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Iskolakezdés, figyeljenek az egyszülős családok. Munkahelyváltás, egyelőre kivárnak a magyarok. Áramütés a hárosi állomáson, meghalt egy fiatal. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshelybe töltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Halálos áramütés ért egy 17 éves fiút péntek este Háros vasútállomáson, felmászott egy szerelvény tetejére, és a magas feszültség végzett vele. Egy lány is vele volt, súlyosan megégett. Az állomás utasok számára tiltott üzemi területén történt a tragédia. A MÁV régóta küzd a hasonló esetek megelőzése érdekében, minden létező módon felhívják a figyelmet a veszélyre, mégis folyamatosan megismétlődnek a végzetes esetek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál vár Leirer Tímea. Mostantól 10-ig várok mindenkit, és remélem minél többüket sikerül felébreszteni. Segítségemre lesz George Michael slágere, Belinda Carlisle, vagy most a Depeche Mode szól, A Question of Time.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Indítsuk együtt a hétvége leglazább napját. 6 óra után vagyunk 10 perccel, úgyhogy ha már fent vannak, akkor öntsenek egy friss kávét, dőljenek hátra, és élvezzék, hogy ma semmi sem kötelező. Ébresztőnek már is hoztam egy akkora energiabombát 1994-ből, ami szerintem garantáltan mosolyt csal majd az arcukra. Gloria Estefan fogott egy klasszikus 70-es évekbeli slágert, és megfűszerezte a hamisíthatatlan, dögös, Miami latin pop ritmusokkal. Induljon a dallamos vasárnap, érkezik a Gloria Estefan féle Everlasting Love itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 8 perccel vagyunk fél hét előtt. Hajtsuk tovább a vasárnap reggelt a 90-es évek egyik legőrültebb és legmeghatározóbb slágerével. Kevesen tudják, de a Csumbavamba tagjai egy komoly, politizáló underground punk zenekar voltak, egészen addig, amíg 97-ben ki nem adták ezt a dalt. A felvételből másodpercek alatt a világ legnagyobb buli himnusza lett, aminek a refrénjét teli torokból énekeltük a 90-es évek végén, nagyon szövegtudás sem kell hozzá. Ha egy kis extra lökésre van szükség viszont az ébredéshez, akkor ez garantáltan be fog jönni. Itt a Csumbavamba és a Tap Humping

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fél hét van mindjárt. A legfrissebb hírek után olyan előadók jönnek, mint a Van Halen. Ha mozognának egy kicsit, ez lesz a megfelelő választás. Aztán kis vidám sláger a 90-es évekből, a Fun Factory-től az I Wanna Be With You, de Belinda Carlisle is hasonló hangulatban érkezik. Heaven is a place on earth, a hírek után ez szól itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, fordulatot remélnek az építőiparban, nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. Igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
3: Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgeti a beruházásokat, és ez szépen hoz majd az ágazati szereplők konyhájára. A lakáspiac továbbra is kitörési pont maradhat, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó

0: cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a továbbiakra is, a mikrofonnál Leirer Tímea, már fél hét után járunk. Hát nézzük, mit tartogat számunkra a mai vasárnapi időjárás. Szerencsére búcsút inthettünk a fullasztó kánikulának egyelőre, ma mérsékelt északnyugati széllel, kellemes fátyolfelhőkkel és olyan 26-31 fok közötti ideális nyári maximumokkal kell számolni. Ha pedig az időjárás ekkorát ugrik a komfortzónák felé, akkor tegyük meg mi is ezt a zenei pultban a következő slágerrel. Következzen egy olyan rockhimnusz 93-ból, amiben Eddie Van Halen a gitárját egy szintetizátorra cserélte képletesen, és ezzel megírta a világ legenergetikusabb dalát. Induljon a vasárnapi pörgés, itt a Van Halen és a Jump a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Július 12-e van, idézzünk fel egy óriási hollywoodi mérföldkövet. Pontosan 44 évvel ezelőtt, ezen a napon az E.T. a Földön kívüli című film hivatalosan is megdöntött minden addigi jegyeladási rekordot, és a világ legsikeresebb mozifilmje lett. De hogyha már a hatalmas sikereknél és a popkultúránál tartunk, hát jöjjön egy olyan zenei legenda 1987-ből, aki szintén szóló rekordokat döntögetett. Érdekesség, hogy ennek a slágernek a híres orgonás intrója valójában egy régi Wham sláger, a Freedom lassított verziója. Biztos önök is ismerik mind a kettőt, mert hogy jön George Michael és a Faith, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órára olyan előadókat ígérhetek önöknek a sorban, mint például a fantasztikus Matchbox 20 énekes ezúttal szólóban. Rob Thomas jön, ő a Lonely No More-ra. De Ross Stewart is érkezik. Baby Jane minden idők legnagyobb slágerei között a következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Életveszélyesek a zugárusoknál vett töltők, rengeteget spórolhat Budapestnek a Paksi erőmű, a lucernásban találták meg a rendőrgázolót. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabban műszaki áruházaknál azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítást, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
4: A Paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és ami itt most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az ötcsillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt. A mikrofonnál Leirer Tímea. Rob Thomastól imádom a Lonely No More című slágert. Annyira különleges és annyira más, mint az ő összes többi dala. Ezt hallgatjuk nem sokára. Most pedig indítjuk az órát Michael Jacksonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 4-8 tájékán járunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ha a naptárra nézzünk, akkor ma, július 12-én az Izabellákat és a Dalmákat ünnepeljük. Nagyon boldog névnapot kívánok mindannyiuknak, Nyerges Iza kolléganémnek különösen, remélem, hogy pihentetően indul ez a júliusi vasárnap. Zenében most egy olyan slágert hoztam 2005-ből, ami annak idején teljesen új alapokra helyezte Rob Thomas karrierjét. Az énekes ugyanis ebben a dalban szakított a korábbi rockos vonallal, és kifejezetten a korai Michael Jackson slágerek lüktetésére épít tette fel magát, a dalt. Hallgassuk meg, itt van a Lonely No More, Rob Thomas-szel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk a vasárnap reggelt 1997 egyik legnagyobb európai klub slágerével. Az olasz énekesnő Regina ezzel a dallal robbant be akkor a köztudatba. Azt viszont szerintem kevesen tudják, hogy a felvétel alapjait nem a 90-es években találták ki, bár úgy hangzik. A zene és a refrén dallama ugyanis egy jóval korábbi 80-as évekbeli house sláger átdolgozása, képzeljék el. Biztosan sokaknak ismerős lesz a lüktetés. Következzen a Day by Day Reginával minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea, és mindjárt 7:30 van. A következő fél órára már válogattam önöknek minden idők legnagyobb slágerei közül. Itt lesz például a Magna Cum Laude, hát egy kis köszöntő pálinka dallal, Celine Dion is énekel majd, Rod Stewart-tól is forog egy sláger, és jön a Europa Final Countdown-nal. A hírek után ez szól, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Iskola kezdés, üzentek az egyszülős családoknak. Újabb jele van annak, hogy behorpadt a vendéglátás, szabad strandok megintették a szülőket. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom, 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely betöltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
5: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esély annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
4: Halálos áramütésért egy 17 éves fiút péntek este Háros vasútállomáson felmászott egy szerelvény tetejére, és a magas feszültség végzett vele. Egy lány is vele volt, súlyosan megégett. Az állomás utasok számára tiltott üzemi területén történt a tragédia. A MÁV régóta küzd a hasonló esetek megelőzése érdekében, minden létező módon felhívják a figyelmet a veszélyre, mégis folyamatosan megismétlődnek a végzetes esetek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal. Észak-keleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek. Sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvető

0: Olyan kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További kellemes vasárnapot kívánok, a mikrofonnál Leirer Tímea. 1983-ban Rod Stewart egy meglepő zenei fordulattal tért vissza a slágerlistrák élére. Ezt a zenei fordulatot mutatom mindjárt. A Baby Jane című slágerről van szó, amivel a rekettes hangú rockénekes végleg fejest ugrott a 80-as évek szinti pop meg glam rock világába. Zenei szempontból a felvétel igazi motorja a szakértők szerint a zseniális jamaikai basszusgitáros Phil Chen lüktető játéka, amit a korszak jellegzetes szintetizátor futamai egészítenek ki. És a szöveg egy szakítás kesernyés története ugyan, de a dal tempója meg energiája miatt mégis a 80-as évek egyik legmeghatározóbb, legvidámabb nyári himnusza. Következzen tehát Rod Stewart és tőle a Baby Jane. Itt a Retro.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában vendég érkezik hozzám, Kránitz Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese, aki egy nagyon különleges történetet hoz nekünk az Aeropark YouTube csatornáján. Már készítettek erre vonatkozóan egy filmet, én is ott találkoztam ezzel a sztorival először. Egy elképesztő történetről beszélünk, 83-ban eltérítettek ugyanis egy malév gépet Prágában, és az utasok egy része először azt hitte, hogy csak filmforgatás zajlik. A történet egyszerre volt thriller, kordokumentum és repülés történet. Hogy pontosan miről van szó, Balázs elmeséli majd a következő órában kezdjük. Most azonban még hagyjuk érvényesülni a Skorpió zenekart. Azt beszéli már az egész város. Ezt hallgatjuk minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő óra második felétől, ahogy ígértem önöknek, egy különleges sztoriba kezdünk majd vele. Egy gép eltérítés, egy malév gépet térítettek el Prágában. Eredetileg Amerika felé indultak, aztán Barcelona lett az úti cél, végül kikötöttek Németországban. Hogy miért, hogy hogyan, elmeséli majd önöknek fél kilenc után Kránitz Balázs az Aeroparkból. És folytatjuk minden idők legnagyobb slágereivel is, például a Roxette-től.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rékeszli koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új vámszabályok, továbbra is bátran rendel a magyar. Már nem spórolunk az utasbiztosításon, mielőbbi fordulatot remélnek az építőiparban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. Igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
3: Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgeti a beruházásokat, és ez szépen hoz majd az ágazati szereplők konyhájára. A lakáspiac továbbra is kitörési pont maradhat, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: További kellemes vasárnapot kívánok önöknek. A mikrofonnál Leirer Tíme, 8 óra után vagyunk. Nem sokára belekezdünk gép eltérítő sztorinkba, Kránic Balázsral, de jön közben az Ergo, a Rockset, és kezdünk Whitney Houstonnal, I Wanna Dance With Somebody.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük, hogy milyen időre kell felkészülnünk a következő napokban itt Magyarországon. Hát egy markáns északnyugati hidegfront érkezik, ami véget vet, végképp az elmúlt időszak füllett melegének. Szerdán és csütörtökön többfelé kell számítani záporokra, heves zivatarokra, akár még szélre is, miközben a hőmérséklet még a 25 fokot is alig éri majd el állítólag. A levegő le is hűl, a stúdióban most feltekerjük a hőfogot. 1999 legvégén Tom Jones kapott egy teljesen új zenei köntöst a német house producertől, Mouse Tittel. Az eredmény a 2000-es évek egyik legnagyobb klubslágere lett, ami azóta is működik. Következzen a Sex Bomb, minden idők legnagyobb slágerei között Tom Jones fantasztikus hangjával itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további kellemes hétvégét, meg szép vasárnapot kívánok önöknek. A vasárnap reggeli kávé mellé egy különleges repülős történet veszi kezdetét hamarosan. Gépeltérítés a 80-as években Budapest, Prága és Németország érintésével. Valós sztoriról beszélünk, hamarosan meghallgathatják Kránisz Balázstól itt a Retro Rádióban, ahol addig velünk lesz a Sugar Babes, és most az Ergo és a Ballaga Katona.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már jó előre megígértem önöknek, nem sokára jön a gépeltérítéses sztori Kránitz Balázs jó voltából, és jön Falkó is. Tőle a Rock Me Amadeus szól a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Életveszélyesek a zugárusoknál vett töltők. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót. Kiderült, hol vannak 5 csillagos strandok a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítást, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
4: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. 2 legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az 5 csillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Isten, baby.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Velem a stúdióban Kránitz Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum igazgató helyettes. Szia Balázs, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy elképesztő történetet hoztál nekünk mára. 1980-as években eltérítettek egy malév gépet Prágában. Ez úgy hangzik, mintha valami szociál magyar filmnek a cselekményét kezdeném
2: de akár
1: mondani.
2: Egy amerikai akciófilm is lehetne a pedig, valóságban.
1: De valóban megtörtént, és fel is dolgoztátok az Aeropark YouTube csatornáján egy videóban ezt a történetet. Én egyébként ott láttam. Meséld már el, mi történt pontosan ezen a malév járaton?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes járat volt, és tegyük hozzá, hogy így visszagondolva, nagyon-nagyon kevés archívum őrzi ennek az emlékét, és viszonylag kevesen tudnak erről a gépeltérítési esetről. Mert az 50-es évekbeliekről, amikor Nyugat-Németországba rabolták el a gépet, a Likettest, a Szombathelyre tartó járatot, az úgy közismert. Meg voltak azért menet közben is olyan események, amik sokkal nagyobb figyelmet kaptak. Itt egyébként valószínűleg azért került egy picit a feledés homályába, hiszen leomlás előtt volt a vasfüggöny, és ez nem sokkal a vasfüggöny leomlása előtt történt. Hát az zajlott le, hogy indult Budapestről Prágán át Amsterdamba a Malév 254-ese, és Prágában hát leginkább ilyen akciófilmbe illő jelenetek kezdtek kirajzolódni a repülőgépen, meg a repülőgép körül. Két fiatal, mint utóbb kiderült, 17 éves srác hatalmába kerítette a repülőgépet, miközben abból szálltak ki az utasok, és szálltak be az utasok, és lövés is dördült. Tehát hiába voltak fiatalok, azért úgy mondjuk, hogy megadták a kezdő hangnemet, és innentől kezdve ilyen csodák sorozata történt, meg kellett hozzá természetesen egy-két olyan személyiség, akiknek köszönhetően ez a járat a nap végén biztonságosan landolt Németországban.
1: Jönnek a részletek hamarosan, szokták mondani a hírek között is, úgyhogy én is ezt mondom, és tényleg jönnek a részletek hamarosan. Most pedig jön a Culture Club felvétele. Do you really want to hurt me? Itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kránitz Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese mesél nekünk egy igazán érdekes történetet, egy elképesztő géprablásból. 1983-ban térítettek el egy malév gépet Prágában. Ezt olvastam ma egy bulvárlapon, el se hinném, Balázs.
1: Az esemény filmbeillő és akár amerikai akciófilmbeillő, mert hogy ez a két srác nyugatra akart szökni.
0: Amerikába akartak menni.
1: Amerikába akartak menni, de mindenképpen az volt a vágyuk, hogy a vasfüggönyön túra, és ők már napok óta ott lébecoltak a prágai repülőtér környékén, és vártak a megfelelő pillanatra, és gondolkodtak azon, hogy melyik repülőgépet vigyék el. A megfelelő pillanatra pedig úgy vártak, hogy nézték, hogy melyik átjáróban, melyik ajtónál, hol milyen mozgás van, mit csinálnak az egyenruhások, és nagyon egyszerűen egy olyan pillanatot használtak ki, amikor ott az egyik határőr őrizetlenül hagyta a folyosót.
0: És egyszerűen bementek?
1: És kimentek a repülőgéphez.
0: Mert ugye az lett volna a következő kérdésem, egyrészt, hogy mentek be, másrészt, hogy tudtak eltérítésre alkalmas fegyvert fölvinni a repülőgépre.
1: Az egyik srácnak az édesapja a helyi vadásztársaságnak az elnöke volt, ami még a rendszerváltás előtt azért ugye kifejezetten nagy rangnak számított. Aha. Bizonyos vidékeken, és tőle loptak fegyvert. Konkrétan puskákat, ezeknek a csövét lefűrészelték, azt pedig korábbi filmekben látták, hogy hát az olasz maffia ezt úgy csinálja, hogy kabát alatt akkor úgy befér a fegyver, és nagyon rafkósok voltak, hogy tényleg kivárták azt a pillanatot, amíg ki tudnak sétálni, és persze azért ez is mutatja, hogy 90-es évek előtt még azért messze nem voltak olyan biztonsági intézkedések a repülőtereken, mint napjainkban, és ők egy nagyon-nagyon jól időzített pillanattal fölmentek a repülőgépre. Ahhoz, hogy följussanak, elkaptak egy földi utas kísérőt, ott a prágai reptéren. Ő volt az egyik túsz addig, amíg fölérnek, és tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a gépen voltak, őt elengedték, viszont rabul ejtették a repülőgépen lévő mintegy első körben 80 embert.
0: A személyzet hogyan reagált erre? Egyáltalán fel volt készítve? Ez egy magyar személyzet volt.
1: Abszolút
0: fel voltak ők készítve
1: személyzet.
0: Arra, hogy ilyesmi történhet?
1: Hogy mennyire meglepődtek a helyzeten, így a visszaemlékezések alapján többen is elmondták, és hogy ez is mutatja, hogy mennyire más világ volt, hogy hirtelen azt gondolták, hogy filmforgatás van. Tehát ma elképzelni nem tudjuk, hogy ne tudnánk egy filmforgatásról.
0: Igen, de hogy megértem.
1: Egy repülőtéren,
0: igen.
1: És ez volt a gondolata az akkori földön dolgozó malév képviselőnek, és ez volt a gondolata a repülőgép fedélzeti mérnökének, hogy itt biztos, hogy valami filmforgatás részesei lettek, amiről nem tájékoztatták őket. És persze, személyzeteket az ilyen helyzetekre képzik, pláne 80-as években hatványozottan képezve voltak erre, hiszen az azt megelőző években szerte a világon történtek nagyon komoly, nagyon csúnya géprablások. És nem is olyan messze tőlünk, 80-as évek közepén, ugye akkor volt az a TVA járat, a 847-es, amelyik konkrétan két hétig ingázott a Mediterrániumban, elrabolt utasokkal, és a világ egyik leghíresebb légiutas kísérője lett az Uli Derikson, aki ott mentette az utasokat a puszta személyiségével.
0: Na erről még majd mesélj, mert kíváncsi vagyok. Az ilyen igazi hétköznapi hősök adják a legjobb történeteket itt a Retro Rádióban is. Ezzel folytatjuk tehát a következő órában, most pedig a 4F Club üdít fel minket a balatoni lázzal minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 9 óra után folytatja a sztorit Kránitz Balázs, én pedig folytatom az ő kíséretében minden idők legnagyobb slágereivel. Például a UB40-től itt lesz a Kingston Town.
1: Kingston Town, the place I love.
0: De jön a kedvencem is a Kiss-től. I was made for loving you, 9 és 10 óra között itt a Retro Rádióban.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistán.

0: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-én, hogy ott lehessen az augusztus 6-ai Rikeszti koncerten a Kaloznaki Jazz Picnic-en.
1: Feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Most egy Rikeszti koncertélménnyel lehet gazdagabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeretelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban, szabadstrandok megintették a szülőket, tragédia a vasútállomáson, meghalt egy fiatal. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom, 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely betöltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
4: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
3: Halálos áramütésért egy 17 éves fiút péntek este Háros vasútállomáson felmászott egy szerelvény tetejére, és a magas feszültség végzett vele. Egy lány is vele volt, súlyosan megégett. Az állomás utasok számára tiltott üzemi területén történt a tragédia. A MÁV régóta küzd a hasonló esetek megelőzése érdekében, minden létező módon felhívják a figyelmet a veszélyre, mégis folyamatosan megismétlődnek a végzetes esetek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: Sporthírek a Retro Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Anglia és Argentina is hosszabbítás után harcolta ki a továbbjutást. A Miami negyed döntőben Jude Bellingham volt a hős. A Real Madrid középpályása kétszer is betalált, így az angolok 2-1-re legyőzték Norvégiát. Kansas Cityben a címvédő Argentina szintén hosszabbításban jutott tovább. A dél-amerikaiak 3-1-re múlták felül az ember hátrányban játszó Svájcot. Az elődöntőben igazi futballcsemegék jönnek. Franciaország, Spanyol Spanyolországgal, míg Anglia Argentínával csap össze a döntőért. Az első elődöntő kedden lesz. Itt a gallok lépnek pályára az ibériaiak ellen, az angol-argentin összecsapást pedig szerdán játsszák. És innentől már csak két mérkőzés van hátra az idei labdarúgó világbajnokságból. Szombaton megrendezik a bronz mérkőzést Miami-ban a mindent eldöntő találkozóra, azaz a fináléra. Egy hét múlva vasárnap New Yorkban kerül sor. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Jó reggelt, további kellemes vasárnapot kívánok önöknek, 9 óra is elmúlt, a mikrofonnál Leirer Tímea, folytatjuk a gép eltérítő sztorinkat. Közben feldobja majd a hangulatot Gála a Freed From Desire-rel, énekel majd Lady Gaga, és kezdjük az órát a nem sokára Magyarországon koncertező Rikert.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Volt egy elképesztő gép eltérítés. Prágában térítettek el egy malév gépet 1983-ban, bár a korabeli sajtó erről viszonylag hézagosan számolt be. Nekünk viszont ma reggel mesél róla Gránic Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese. Ott hagytuk abba, hogy a légi utas kísérő igazából a személyiségével, a lélek jelenlétével nagyon sok ember életét mentette meg.
1: Egy olyan kapcsolatot tudott kialakítani az ottani géprablókkal, szóval az a lényeg, hogy képezték erre természetesen Magyarországon is a személyzetet, viszont amikor ezek a srácok megrohamozták a gépet, ott lett egy üvöltözés, bementek a pilóta fülkébe, ezt kihasználta az egyik légiutas kísérő, és ösztönösen elkezdte leterelni. Fogalma nem volt, hogy ez hova fog torkolni, azt látta, hogy valami nem oké, és elkezdte leterelni az embereket a fedélzetről.
0: Igen, ezt ő meséli is a filmben, hogy próbálta, hogy minél többen, ha más nem lelöki őket a gépről, csak jussanak le onnan. Igen.
1: És ki is taszajtotta őket, aha, úgy, ahogy kell. A másik légiutas kísérő megállította a beszállítást, és szerencsére azért jó pár embert le tudtak ők juttatni addig, amíg ez a két srác, vagy közülük legalábbis az egyik észbe kapott, hogy hoppá, menekülnek a túszok. És ekkor jött az a bizonyos lövés az első ajtóból. Szerencsére nem talált el senkit, de ennek köszönhetően őnek is sikerült megállítani az utasoknak a további leengedését, aki ott volt a környéken, visszaterelték, és ott voltak a túszok. Közben megment az agyalás, hogy akkor mit csináljanak a hatóságok. Ugye, keleti blokkban akkoriban az volt a bevett gyakorlat, hogy páncélautók felsorakoznak, aztán ha kell, akkor megrohamozzák a gépet és lőnek.
0: Hát jó, de ott vannak az utasok.
1: És a személyzet ezt el akarta kerülni, aha, és szerencsére időben tudta meg az információt a helyzetről a prágai magyar konzul, aki azonnal a repülőtérre sietett, és ott kézbe vette az ügyeket, és közölte, hogy semmihez nem járul hozzá Magyarország, hogy megrohamozzák a gépet, ezt valahogy máshogy kell megoldani.
0: Hogy hogyan, erről is beszélünk még, de előtte hallgatunk egy kis zenét. Gala és Freed From Desire, kizárólag a foci rajongók kedvéért, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy különleges gép eltérítés története, talán sokan nem is hallottak róla, 1983-ban egy malév gépet raboltak el, vagy térítettek el Prágában. A fiúk Amerikába akartak menni, és bizony nehéz volt őket eltántorítani a tervüktől, itt hagytuk abba. És mi lett a folytatás?
1: Az lett a folytatás, hogy a srácok senkivel nem akartak kommunikálni, pláne nem a csehszlovák hatóságokkal, és hát közben előálltak azzal az ötlettel, hogy tényleg repüljenek a 254-essel Amerikába, viszont ez a repülőgép alkalmatlan volt arra, hogy átrepülje az Atlanti-óceánt, így aztán megállapodtak abban, hogy jó, bárhová csak nyugat, és első körben Barcelonát szemelték ki, ahol egyébként az volt a hajmeresztő ötletük, hogy majd megkérik a pilótákat, hogy amennyire csak lehet lassítsák le a repülőgépet, repüljenek ott a tengerpart vonalában, és ők majd kiugranak a gépből kis magasságon. Na most ez a repülőgép egy olyan 240-250 km/h tudott lelassítani.
0: Szerettek volna kiugrani.
1: Hát ez olyan, mintha vízbe persze ugrasz, akkor is, mintha valami betonfal fogadna. Viszont, aki elnyerte a bizalmukat, az a prágai magyar konzul volt, Taba Lajos, aki elkezdett velük kommunikálni, meg ugye először ő tolmácsolt az eltérítők és a pilóták között, és végül is ő neki sikerült meggyőzni őket, hogy ő fölmegy túsznak, amúgy is szükség lesz a segítségre. Másrészt akkor azért itt valamit lépni kéne, hogy valamit valamiért, és tényleg túszcsere történt, fölment a repülőgépre, megegyeztek abban, hogy akkor most hány utast engednek el, kiket engednek el, gyerekeket, nőket, sérülteket, betegeket, és onnantól kezdve ő szépen fokozatosan átvette az irányítást. Kapóra jött neki, hogy egy jó pár évvel korábbi gépeltérítés kapcsán született szakanyag, ami pedig a Lufthansa-nak az eltérítése volt 1977-ben, az is egy többnapos dráma, és Mogadisúban ért véget, hogy egy pszichológus által írt szakanyagot fordított, és megvolt a fejében, hogy bizonyos helyzetekben ott a németek hogyan kezelték az egyes szituációkat, ez zseniálisan alkalmazta Taba Lajos. Úgyhogy egy csomó utas leengedtek, végül 10 utassal szállt fel a repülőgép, és elindultak Barcelona felé.
0: De ha jól tudom, a végeredmény Németország lett, hogy hogyan, ezt mindenképpen mesélt nekünk, de csak Lady Gaga és a Jazz Dance után itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Volt egy különleges gépeltérítés, egy malév gépet raboltak el 1983-ban. Erről láthatnak egyébként egy kis filmet az Aeropark YouTube csatornáján, de hát itt van velem a stúdióban Kránic Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese, aki el is meséli nekünk ezt a történetet. Azt már tudjuk, hogy Amerikába készültek a géprabló srácok, aztán Barcelonára gondoltak, de végül, ha jól tudom, oda se jutottak el.
1: Aztán menet közben sikerült a srácokat meggyőzni arról, hogy
0: Németország is jó lesz.
1: Németország jó legyen. Igen, ők utána már belementek abba, hogy bárhol, ahol amerikai bázis van, az is jó, hogyha ott fogságba esnek, stb. És végül is így mentek a frankfurti repülőtérre, annak is az akkor még ott működő amerikai bázisára, és végül is nem kellett a repülőgépnek olyannyira messzire menni, és nem ugrott ki senki Barcelonában. Aztán ugye itt jött a következő izgalmas fordulat, hogy hát oké, megérkeztek, de hogy fog megvalósulni ez az átadás, átvétel. Akkor ugye ott az amerikai hatóságok nem akarták nagyon engedni, hogy a gépbe guruljon a katonai gépek közé. Ment a húzavona, kicsit kijátszották szintén a légiforgalmi irányítókat, hogy mondják azt a pilóták, hogy kényszerítik őket, és akkor végül is beengedték oda a forgalmi előtérre a repülőgépet, és nagyon-nagyon fifikás módon a gépnek a fedélzeti összecsukható lépcsőjén terelték le a két srácot. Taba Lajos elmondta a konzul úr, hogy mire készüljenek lent a betonon, hogyan tartsák fel a kezüket, fegyver ne legyen náluk, és végül is kisétáltak a repülőgépel. És az a döbbenet, hogy ahogy megjelent ez a filmünk, utána én még kaptam fotókat, amit utasok készítettek.
0: Akik ott voltak?
1: Addigra már a pilóta fülkében, mert hogy addigra már mindenki ilyen moziszerűen a pilóta fülkéből nézte az eseményeket, és kaptam egy olyan fényképet, ahol ez a két srác ott fekszik a betonon a repülőgép előtt, és jönnek az amerikai egységek jobbról-balról, meg a német rendőrautók, hogy aztán lekapcsolják őket. Egyébként nagyon aranyos volt a fedélzeti mérnök, mert ő mesélte, hogy ahogy lementek a srácok, akkor mondta, hogy gyorsan visszahúzza a léptrát, nehogy visszajöjjenek, és ez pikpak meg oldotta. Én kipróbáltam ezt a létrát, ami 254-esünkön kint az Aeroparkban. Elképzelésem nincs, hogy azt hogy tudta egyedül olyan gyorsan visszahúzni.
0: Az adrenalin dolgozik szerintem.
1: Valószínűleg igen, ilyenkor az emberben dolgozik az adrenalin.
0: És egyébként szerintem ez ilyenkor nagyon nagy szerencse. De engem nagyon érdekelne, hogy mi lett ezekkel a srácokkal, mert kicsit szimpatikusak lettek, megmondom őszintén. Úgyhogy a Five és a We Will Rock You után ezeket is meséld el. Folytatjuk Kránic Balázsral nem sokára itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy különleges gép eltérítésről mesél nekünk ma reggel Kránic Balázs, az Aeropark Repülőgép Múzeum ügyvezető igazgató helyettese. Láthatnak is a történetről egy filmet az Aeropark YouTube csatornáján, hogyha gondolják, de lassan mi is a történet végére érünk. Ugye Amerikába akartak menni Prágából a srácok, de Németországig jutottak, és ott végül el is fogták őket. De mi lett velük, Balázs?
1: Ez egy nagyon izgalmas dolog. Németország végül nem adta ki őket, és fiatalkorúak börtönébe kerültek, és pont a napokban beszéltem a konzul úrral, őnek is sikerült kiderítenie, hogy a két srácot miután szabadultak, meg ugye jött a rendszerváltás, máshogy ítélték meg, nem ugyanazt a büntetést kapták, a német állam beiskolázta. És végül is az a vágyuk teljesült, ugye ők autószerelőnek tanultak, és valahol az volt az elképzelésük, hogy ők azért is akartak eredetileg nyugatra menni, és kértek útlevelet, hogy Bécsbe jussanak, mert meg akarták tanulni a nyugati autóknak a javítását, csak nem kaptak útlevelet, és akkor ezek után gondolták, hogy kézenfekvő eltéríteni egy malévgépet.
0: A legegyszerűbb megoldás volt.
1: De végül is hozzájutottak ahhoz, beiskolázták őket, és legjobb tudomásunk szerint mind a mai napig ezt a szakmát űzik, és közös vállalkozásuk van. És engem, ami itt ebben az egész sztoriban a legjobban meglepett és így megrendített, hogy Nagy Judit, aki az egyik légiutas kísérője volt a járatnak, én tök természetesen bemondta az interjúban, hogy ő olyan szívesen találkozna velük, és nem azért, hogy most 40 év után kiabáljon velük egy jót, hanem csak, hogy tényleg két 17 éves rác ott hozott egy rettenetesen rossz döntést, baromi nagy veszélybe sodorta magát, baromi nagy veszélybe sodorta a repülőgépet is, de hogy milyen az életük, és hogy mekkora lenne már ez a találkozás, hogy az akkori szereplők
0: egyébként
1: összefogtak.
0: Egyébként ez egy nagyon érdekes beszélgetés lenne.
1: Rajta vagyunk egyébként.
0: Na,
1: rajta
0: arra vagyunk kíváncsi leszek.
1: Úgyhogy most elindult a nyomozás, hogy merre felé vannak, hol föllelhetők ők. Állítólag a német sajtó is kereste őket, de akkor ellenálltak ennek a megkeresésnek. De aztán hátha. Mert ugye az még az egészben a bája a történetnek, hogy ez a személyzet, amelyik ott 89 márciusában végül is valahol újjászületett, meg iszonyat nagy szerencséje volt, a még élő tagok azóta is minden évben összejárnak. Az idei évben is megvolt a találkozójuk. És fölelevenítik annak a napnak a történéseit, és innen jött a gondolat, hogy hát amíg van rá lehetőség, van rá mód, ők azért ennyi évtized távlatából szívesen beszélgetnének az egykori eltérítőkkel. Megpróbáljuk összehozni.
0: Kíváncsian várom azt is, addig pedig a filmet ajánlom mindenkinek a figyelmébe az Aeropark YouTube csatornáján, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és elmesélted itt ezt a sztorit.
1: Köszönöm szépen.
0: A következő órára már Várkonyi Attila hozza a sztorikat, kezdődik majd a Sztársáv, mi pedig most folytatjuk a Black Eyed Peas-szel I Got a Feeling, minden idők legnagyobb slágerei között.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó, egy órával ezelőtt érkezett a hír, és megmondom őszintén, hogy számomra még mindig felfoghatatlan, hogy súlyos betegség után 57 évesen elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon csodás hangú dalszerző énekese. Ahogy a zenekar a Facebook oldalán is írja, az űr, ami most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban. A fájdalom mérhetetlen az ő szívükben, és szerintem a rajongók szívében is. Búcsúzunk most Szolnoki Pétertől egy olyan dallal, ami szerintem az egyik legszebb szerelmi vallomás dalban elbeszélve, és csak Szolnoki Péter hangján lehetett ilyen gyönyörű. Köszönöm, hogy vagy nekem. A Bombot hallgatjuk a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig kezdődik a Sztársáp Várkonyi Attilával. Tartsanak vele egészen délután 2-ig, aztán Nyerges Izával, Bétóth Lászlóval és Abaházi Csabával itt a Retro Rádióban. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok minden idők legnagyobb slágereivel. Töltsék nagyon kellemesen, ami a hétvégéből még hátra van. Legyen olyan, ami ennek szeretnék. A legjobbakat leírt e-mailt hallották itt a Retro Rádióban.
1: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszli koncertélménnyel lehet gazdagom.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések, egyre kevesebben spórolnak az utasbiztosításon, életet menthet a sejtek megfiatalítása.
7: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
6: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
8: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. Igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
6: Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgeti a beruházásokat, és ez szépen hoz majd az ágazati szereplők konyhájára. A lakáspiac továbbra is kitörési pont maradhat, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ígérem, hogy a következő 4 órában izgalmas történetekkel, és remélem, nagyon-nagyon jó muzsikákkal szórakoztatom önöket. Indul a sztársá, tartsatok vele!

Önökorát Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, és érkeznek a történetek és a történetekhez kötődő emberek, mert hogy itt a Retro Rádióban nem csak minden idők legnagyobb slágerei szólnak, hanem vasárnaponként a Sztársában remélem megoszthatok önökkel számtalan olyan esemény történetet, amely önök számára is érdekes. A legendák ma is tiszteletüket teszik itt a Retro Rádióban, például Rózsa Gyuri érkezik nem sokára, nem tudom, hogy őt hívja bárki Rózsa Györgynek, de ezt majd megkérdezem hamarosan itt a Retro Rádióban, és természetesen további sztárok érkeznek hozzánk, például Kemény Dénes, akivel együtt meg fogunk emlékezni Benedek Tibire, aki ezen a napon ünnepelni egyébként a születésnapját. Természetesen minden ilyen emlékezéskor a család és a rokonság minden kérését is tiszteletben tartjuk, mert hogy én azt gondolnám, hogy a legfontosabb, hogy az az alázat és tisztelet, amely egy-egy sztárt megillet, akik valódi sztárok és valódi teljesítménnyel értékelő sztároknak hívhatjuk őket, bizony megérdemlik ezt. De most itt a Retro Rádióban jön a beszélgetés Rózsa Györggyel, akit egyébként Rózsa Gyuri néven ismert és szeretett meg az ország.

0: A Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy fiatal ember itt a Retro Rádió stúdiójában. Szoktam hülyeskedni, vicceskedni kedves barátaimmal, vendégeimmel, hogy egy negyed órát simán letagadhatna az életkorából. De most aki velem szemben ül, és ezt a legőszintébben mondom, és nem az udvariasság mondatja velem, 10 évet biztos letagadhatna, de akár többet is. Rózsa Györgyről van szó. A Rózsa Gyuri, nem tudom, mindjárt kiderítem, hogy szólítja-e bárki valaki Györgynek őt. De az biztos, hogy az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar televíziósainak egyike. Rengeteg rekord kötődik a nevéhez, ezeket majd szépen sorban el fogjuk mondani. De ami számomra érdekes, hogy azt a pozitív életszemléletet, azt a mosolyt, ami hozzá tartozik, azt őrzi és viszi és osztja meg a mai napig mindenkivel. Szervusz Gyuri, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Boldogan jöttem, általában amikor te hívsz, akkor boldogan jövök.
0: Köszönöm. Azt mondd meg nekem kérlek, hogy mivel tartod magad karban? Mert nyilván egy része ennek a kinézetnek meg vitalitásnak genetikus. De kell lenni legalább akkora mennyiségben életmódnak, mentalitásnak, családi környezetnek, tehát valami még kell ehhez.
1: Hát remélem, hogy elhiszed, hogy tulajdonképpen, mint nagyon sok embert, engem is a szeretet tart fiatalon vagy életben. Az a szeretet, amit egyrészt a kislányomtól, az unokámtól kapok, másrészt meg az a szeretet, amit a nézőktől kapok, vagy az utca embereitől, amikor jövök, megyek a városban, és csak azt látom, hogy mindenki mosolyog rám, mindenkinek van egy-két kedves szava, úgyhogy ez nem hiszem, hogy hagyja azt, hogy nagyon megöregedjen az ember.
0: Edzele, tehát végzele valamiféle fizikai tevékenységet?
1: Nem járok edzésekre. Régen minden héten pingpongoztunk a barátaimmal, de amióta volt gerincműtétem 2 is, azóta nem nagyon szeretem az ilyen hirtelen mozdulatokat, meg a lehajlásokat a labdáért, mert sajnos a barátaim mindig mellé ütik, és le kell hajolnom. Úgyhogy ez úgy elmaradt. Maradtak a séták, nagy séták. Van 3-4 ilyen fix helyem. A Várban szoktam sétálni, a gyerekkoromnak a színhelyén, a Városligetben, amit mi csak Lizsének hívtunk mindig. Aztán a Margit-szigeten, mert ahhoz viszonylag közel.
0: Jó helyekkel jársz.
1: És ezen kívül még néha fönn a Citadellánál, tehát ezek a fő helyek, ahol bolyongok.
0: Mi helyzet az étkezéssel? Vigyázol-e arra, hogy mit eszel?
1: Hát ezt most rosszkor kérdezed, mert éppen 2 hónapja küszködök valami állandósult hasfájással. Már minden vizsgálatot végigcsináltak. Tényleg olyan vagyok, mint az Állatorvos Tudományi Egyetemnek a beteg lova. És semmi különöset nem derítettek ki. Tehát labortól kezdve a CT-n, a ultrahangon, az MR-en keresztül mindent végigcsináltak velem. Már amikor bemegyek a klinikára, már ismerősként üdvözölnek, és kérdezik, hogy most éppen mi a betegsége, Rózsa úr. Ezért mondtam, hogy néha már a nemzetbetegének számítok.
0: A nemzetbetege a Retro Rádió vendége, de szerencsére egyébként nagyon jó állapotban van, nagyon mosolyog, nagyon pozitív. Ő a Rózsa Gyuri. Tartsanak velünk, mindjárt visszatérünk.

0: Rózsa György a vendégem itt a Retro Rádióban, a Rózsa Gyuri. Szólít-e téged bárki Györgynek vagy Rózsa úrnak?
1: Hát, hogyha nagyon hivatalosak akarnak lenni, vagy meg akarnak kicsit bántani a régi ismerősöm, de egyébként nem, szóval 99%-ban Rózsa Gyurinak hívnak.
0: Hogy szoktad meg ezt a Rózsa Gyuriságot?
1: Hát, én nem tudom. Hát ugye sráckoromban mindig így szólítottak, és aztán is, hát amit az előbb mondtál, lehet, hogy az is szerepet játszik benne, hogy hát olyan gyerekpofán van, szóval nem nagyon vesznek igazán komolyan az emberek, illetve hát bizonyos szempontból igen, de szóval azért ők nagyon örülnek annak, hogyha fiatalosnak látnak valakit. Azt már megfigyeltem, hogy nem szeretik az emberek az öreg embereket, pedig hát vagyunk még itt egy páron.
0: Így van, és Retro Rádió hallgatói között is nagyon sokan vannak régebb óta fiatalok, én így szoktam apostrofálni a mi hallgatóink életkorát, meg a sajátomat is, de maradok ennél a Rózsa Gyurinál, bocsásson meg mindenki azért, aki esetleg úgy gondolja, hogy egy 80 éves embert györgyöznöm kéne, de nem fogok. 3 szám van itt nekem a papírra fölírva, amit összeszedtünk. 60 éve készít televíziós műsorokat, 50 sorozat plusz kötődik a nevéhez, és 80 esztendős lesz októberben. Menjünk sorba, de visszafelé. 80 esztendős leszel októberben, tervezel-e valamit? TV-műsort, megemlékezést, rádióműsort, bármit.
1: Hát egy kicsit érzékeny pontot támadsz, ugyanis ezt nem nagyon nekem kellene csinálnom, tudod? Szóval én azt gondolom, hogy ez másoknak lenne a dolga. Szerénytelenség részemről, hogy ezt mondom, de mégis azt hiszem így van. Mostanában, hát illetve egészen nem régiben voltam a Víg Színházban. 130 éves a Víg Színház, és ebből az alkalomból egy nagyon szép ünnepi előadást csináltak a Rudolf Petiék, és az előadás végén, amikor az egész társulat fönn volt a színpadon, akkor átadtak azoknak a társulati tagoknak, akik 50 éve már ott vannak, átadtak nagyon szép érmeket, meg szóval ilyen emléktárgyakat, meg minden, és a közönség fölállva hosszú percekig tapsolta ezeket az embereket, Halász Juditot, Lukács Sanyit, stb. Úgyhogy úgy elgondolkodtam rajta, hogy 50 év, én már 60 éve csinálok televíziós műsorokat. Hát még eddig nem szóltak a tévétől. Gondolom most el vannak egy kicsit foglalva mással.
0: Azt akartam mondani, hogy Isten tudja, mi lesz a tévével, meg hogy merre kanyarodik az út, de lett volna módna, ugye volt 50 éve is televíziózás a te életedben, egy évforduló 10 évvel ezelőtt, meg korábban is, tehát ha nagyon akartak volna, akkor persze, tehettek volna valamit, de én nagyon bízom benne, hogy arra fordul a világ, hogy megbecsüljük azokat az embereket, legendáinkat, akik valamit letettek egy... Na, milyen szkeptikusan mosolygok.
1: Kedves tőled. Hát bizony, én is néha-néha úgy elgondolkodom rajta, hogy azok, akik a munkatársaim, vagy felvételvezetőim, asszisztenseim voltak, már mind kaptak valamiféle Balázs Béla díjat, vagy ilyen díjakat, de hát ami késik, nem múlik, hát lehet, hogy még leszek 90 éves is, és akkor is még meg lehet erről emlékezni, ha most esetleg elfelejtenék.
0: Hamarosan jön a 60 és az 50, tartsanak velünk, mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. 60 éve készített televíziós műsorokat, melyik volt az első?
1: Az első műsornak az volt a címe, hogy hát amit saját, ahol már ki volt írva a nevem, tehát hogy szerkesztő Rózsa György, az a 7 mérföldes kamera című úttörő híradó volt. De előtte már dolgoztam a tévébe, 1966-ban kezdtem, akkor csináltunk egy Márton bátyám című háromrészes filmet, a Bánhidi Laci bácsi volt a főszereplője. És nekem az volt a nagyon-nagyon fontos feladatom a filmben, hogy reggelenként beültünk a Robur buszba, és a Vágóhidi kocsmánál megálltunk. Én nekem kellett bemennem, mert engem szeretett a Laci bácsi. Olyan kis bongyorka voltam, úgy is hívott engem bongyorkának, mert olyan kis göndör volt a hajam, meg olyan kis fekete pulikutyára hasonlítottam. És hát engem küldtek be. Tehát ki tudod imádkozni. Hát tényleg imádkozni kellett, mert nem nagyon akarták el

0: Atyó, babát, tessék. Ez a hétköznap életben is vele volt, vagy ezt a filmekben egy színpadon használta? Tehát ez a beszédstílus volt az ő beszédstílusa a hétköznap életben is?
1: Igen, igen. Nézd oda, amikor a Vitrai átadta nekem a kapcsoltamot 1980-ban, hú, de régen volt, akkor ő azt nyilatkozta több helyen is, hogy azért nekem adta át, mert az én hétköznapi énem volt a legközelebb a kamera előtti énemhez. Ami nem dicséret, vagy valami, csak egyfajta elismerése annak, hogy ki hogyan dolgozik, vagy hogyan csinál tévéműsorokat. És én szerintem a színészek nagy része a magánéletben is olyan. Jó, lehet, hogy mivel a szerep más néha-néha, akkor szigorúan, nem tudom, császárt kell játszania, de amikor lejön a színpadról, és még nem a utcán van, az öltözőbe, büfébe, társalgóba ugyanolyanok, mint általában.
0: De ez a beszédstílus egyébként annyira jellemző, és annyira karakteres, én is nagyon szerettem őt. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, Rózsa Gyuri a vendégem. Mindjárt folytatjuk a sztársával.

0: itt a Retro Rádióban. Már két számot kiveséztünk, a 80-at és a 60-at, Gyuri még marad, viszont itt van az 50. 50-nél több sorozat kötődik a nevedhez. Valaki ezt jegyzi, hogy mások vannak-e ilyen sok
1: hát az elemmel? Archívum, amikor 50 éve csináltam tévéműsorokat, éppen 10 évvel ezelőtt, akkor készült egy Rózsa Gyuri 50 című műsor. Lehet, hogy most készül egy Rózsa Gyuri 60, nem tudom. Szóval készült
0: szerintem
1: egy Rózsa Gyuri 50,
0: van, ahogy
1: és
0: volt,
1: akkor az archívum kiderítette, hogy 50 sorozatot csináltam. Nem akarom nagyon féltéglával verni a elemet, de állítólag senki más nem csinált ennyi sorozatot a tévébe.
0: Döbbenetes. 50 sorozat, 60 esztendő a televízió
1: hát
0: szolgálatában.
1: Azt nem tudom, hogy hány száz egyedi adás még ezen kívül persze.
0: Ezek közül bizonyára van kedves, vagy nagyon kedves. Ha velünk maradnak hallgatóink, Rózsa Gyuri hamarosan elmondja, hogy számára ebből a nagyon sok televíziós műsorból melyik a legkedvesebb, és remélem azt fogja majd válaszolni, hogy mindazt tartsanak velünk, mindjárt visszajövünk.

0: Rózsa Gyuri a vendégem itt a Retro Rádióban, az ő életéről, karrierjéről és páratlan számú és minőségű televíziós műsorairól váltunk itt néhány szót. Van-e kedvenc, vagy melyik a kedvenc, inkább így kérdezem, mert van-e kedvencben, van egy lehetőség kimenekülni, de abba, hogy melyik a kedvenc, abban már nehezebb.
1: Hát majdnem mindegyik műsor a kedvencem, de mondjuk ilyen kiemeltebb, amiket talán a hallgatók is még emlékeznek rá, vagy jól ismernek, azok az úgynevezett, én úgy mondom őket, hogy elsők. Valamiben a magyar televíziózásban elsők. Például az első bulvár műsor, a leg-leg-leg, az volt...
0: Legkorábban... Elmondod kérlek azoknak a hallgatóinknak, akik nem ismerik két mondatba, hogy miről szólt.
1: Igen, a leg-leg-leg az a különleges rekordok és rekorderek műsora volt, mindenféle tudománnyal lehetett bele jelentkezni, és hát óriási, hát 17 évig futott, gondold meg. Csak a szeszélyes évszakok futott hosszabb ideig a szórakoztató műsorok közül ennél a sorozatnál. Számtalan rekordot meg rekordet mutattunk be. Hamarabb indult el két évvel, mint a Guinness rekordok műsora az angoloknál, illetve az amerikaiaknál később.
0: Hát döbbenetes, és ebben is előjárt, és nagyon sok más műsor
1: hát hogyne, hát
0: fajtában is.
1: Van a mondjuk az első telefonos vetélkedő, az a kapcsoltam volt, amiről már esett az előbb
0: szó. Ezt is elmondott, hogy miről
1: szólt? Hát az is 10 évig ment, gondolj bele, szóval ezek nagyon hosszú műsorok voltak. Szóval a kapcsoltam volt a magyar televíziózás első élő telefonos játéka, amiben be lehetett telefonálni a tévébe. Egy rettegés volt egyébként eleinte, hogy
0: ezt
1: Jézus...
0: Ezt akartam kérdezni, a szocializmus kellős közepén azért ez nem volt hát, egy életbiztosítás.
1: Gondolj bele, ha valaki belekiabálja, hogy veszem Kádár János.
0: Most ez nem vicces egyáltalán, igen, tehát hogy ez tényleg.
1: Na most szerencsére ilyen nem volt. Egyetlen egyszer volt egy botrány, akkor majdnem ki is rúgtak engem, mert véletlenül valószínűleg rossz számot adhatott be az egyik telefonos, hogy mert ügyben 10 telefonos, hogy a stúdióban azok vették a hívásokat, és oda raktak kis szédulán a telefonszámokat elém. És fölhívtam egy telefonszámot, és oroszul beleszól valaki, mint később kiderült, egy kis katona, vagy egy ilyen katonai telefonos az egyik orosz bázisról. És hát én, mivel én Leningrádban végeztem az utolsó évet, ezért hát tudtam oroszul, meg minden, és mondom neki, hogy egy játék. Kakaja igra, milyen játék? Hát mondom a televízióban, ők nem tudnak itt játszani, mert, és itt jött a nagy izé, itt egy rakétabázis van, itt nem szoktak játszani. Rakétabázis? Addig Magyarországon ezt tagadták, hogy itt nincsenek orosz rakétabázisok, meg minden. Gondolom másnap a kis katonát elvitték Szibériába, vagy nem tudom hova. Mindenesetre egy kicsit még beszélgettünk, de hát abban maradtunk, hogy szóval ő nem játszhat egy ilyen helyen. Másnap lehívattak az elnöki tanácsterembe, két úrelvtárs hosszú órákig faggatott engem meg a műsorszerkesztőjét, hogy honnan vettük a telefonszámot, hogy stb. Úgyhogy nagyon nehezen úsztuk meg a büntetést.
0: Egyébként a szabotázs, mint olyan, az egy félelmetes szó volt, tehát nagyon sokan abból a rendszerből, akik ott felelősek voltak, a szabotástól féltek.
1: Igen, csak
0: a
1: gondold meg, ez volt az első olyan játék, ahol készpénzt lehetett nyerni, tehát nem hangszórót, meg nem könyvet, meg nem tudom micsodát, hanem készpénzt még hozzá. Hát ma már kacagtató 10.240 forint volt a fő díj, de az akkor több hónapnyi fizetés volt. Tehát az emberek nagyon, nagyon jöttek rá, és nem egyetlen egy olyan beszólás nem volt, ami sértette volna akár az államrendet, akár a nem tudom én, ez az egy eset volt, ami ilyen fura volt.
0: Hát más világ volt, azt mindenképpen leszögezhetjük. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Még mindig nem kaptam választ arra, hogy melyik a kedvenc televíziós műsora Rózsa Gyurinak a sajátjai közül, de nem adom fel. Azt
1: mondom
0: szokták mondani. Alig várom, tartsanak velem.

0: Ez itt a Sztársával Retro Rádióban, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, vendégünk pedig Rózsa György, a Rózsa Gyuri, ez így egy szóban írandó, és csak nem hagyom, hogy ne mondják ki egy televíziós műsor címet.
1: Jó, legyen kettő.
0: Jó, legyen, oké. Okay.
1: Az egyik, amit már említettem, a leg-leg-leg. Ez tényleg megelőzött egy csomó minden külföldi adást is, meg mindent, és hát mondom, Magyarországon ez volt az első bulvárműsor. És ezen kívül van a legutolsó, vagy hát az egyik legutolsó műsorom, aminek az a címe, hogy Magyar elsők. 116 film készült belőle, képzeld el, 116. Mindenről, ami első volt Magyarországon, és mindenkiről. Az első hídról, az első várról, az első orvosnőről, az első, nem tudom, foci meccsről, és stb. És stb. Tehát borzasztó széles palettát, gondolj meg, 116 film. Ezek a kedvenceim, de volt más is. Például a Zsákba macska, gondolom, arra már talán többen emlékeznek. Az a különleges, hogy csináltam ezelőtt 31 néhány évvel, 94-95-ben azt hiszem, és aztán tavaly előtt meghívott a TV2, amikor újra vezettem ezt a műsort, és hát a legnagyobb örömömre azon a héten minden nap megnyerte a nézettségi versenyt a Zsákba macska. Aztán hát voltak, rengeteg volt, hát amit nagyon szerettem, még az Idesüs, az volt az első ilyen blődli magyar gyerekműsor, amiben tiszta bolondok, tehát addig csupa jó gyerek szerepelt a tévébe, piros nyakkendős úttörők, meg minden. Ez volt az első olyan Gálvölgyivel, Alfonzóval, stb. Stb. Kitűnő színészekkel. Aztán nagyon szerettem még a ilyen labdaiskolákat, focisuli, pingpongsuli, kosársuli, azokra talán te emlékszem, mert egy sportos.
0: Ezekre én mindre emlékszem, amit eddig mondtál.
1: Ember vagy. Aztán hát az Idesüs például, azt is mondtam, aztán nagyon szerették az emberek a Bűvös Hatos című műsort. Az az első ilyen hazai memória és megfigyelési játék volt, ami teljes egészében csak erről szólt, nem kellett semmit tudni hozzá, csak nagyon kellett figyelni. Aztán hát nagyon, nagyon sok műsor van, amit úgy szerettem. Például csináltunk tele varieté címmel egy nagy szabású sorozatot a Kongresszusi Palotában, aztán Kamera varieté, egy másik cím, ami nem véletlenül el van benne, Kamera varieté. Ez az első játéka volt az egyetemistáknak, főiskolásoknak. Hát szóval nagyon sok volt, nem tudom már, mind az ötvenet nem haragszol, de hirtelen nem tudom felsorolni.
0: Folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk, drága jó főzőtársainknak külön szeretettel küldünk minden jót innen a Retro Rádió stúdiójából. Nem tudom, Gyuri szokott-e főzni, itt vasárnap azért az időnként előkerül. Tartsanak velem, még mindig tévézünk itt a Retro Rádióban. Please.

Rózsa Gyurival beszélgetek itt a Retro Rádióban. Nincs még vége a vele történő diskurzusnak, ugyanis a következő 60 perc egy részét legalábbis vele fogom tölteni. Úgy kérem önöket, hogy maradjanak, maradjatok velünk, és még egyszer köszönöm mindenkinek, aki a héten vagy a múlt héten velünk töltött akár csak egyetlen percet is, akár itt a rádióban, akár valamelyik nagy helyszínünkön.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A társasházakat is kisegítheti a paksi atom. A lucernásban bújt el a rendőrgázoló. Kiderült, hol vannak ötcsillagos strandok a Balatonnál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítást, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
2: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és ami itt most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikóstöttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt kapos szekcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az ötcsillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Várkunyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozzuk nem csak a legnagyobb slágereket, hanem azokat a történeteket, amelyek az elmúlt évtizedekben ránk jellemzőek voltak. Tartsanak velem, folytatódik Rózsa Gyuri.

Néhány perccel ezelőtt megemlítettem a köszönet rovatban, hogy a helyszíneken, ahol találkozhattunk, hát jó nagy eseményeken vagyunk túl már megint, és még a java hátra van szerencsére. Ugye már kétszer voltunk a plázson, ez egy siófoki helyszín, és a harmadik is megtörtént, mégpedig pénteken este az Ergóval, hatalmas hangulatban és nagyon-nagyon jó érzésekkel teli, és ez a péntek hozott nekünk még egy Baraton akaratja eseményt, és egy budapesti fügét is. Aztán a tegnapi nap az egyik fürdőhelyen kezdtem, nem messze Budapesttől, aztán egy belvárosi sörünnepen vettem részt Balassagyarmaton, régi állandó helyszín, aztán Monori erdő, majd pedig Hegyesalomnál zártam a nyugati határon, ma már mehetnék tovább is, de sajnos életem jelentős részében itt volt a vége a kirándulásoknak, mert hogy visszafordították az embereket, akiknek nem volt kék útlevele, meghívó levele vagy egyéb hívság, amivel el lehetett jutni nyugatra. Most már ez egyáltalán nem számít különleges dolognak, bár megmondom önöknek őszintén, hogy a kislányunk szülinapját ünnepeltük a héten, és egy határon túli, tehát a nyugati határon túl egy ausztriai helyszínen voltunk, egy csúszdaparkban, ahol mindenféle kisebb és nagyobb csúszdákon csúsztunk le, és megmondom őszintén, hogy átmentem a határon, mert ugye nem egy ilyen nagy határát kellően, mint például a Hegyesalom, léptem át a határt, hanem egy nagyon picikén, egy ilyen kis bódé volt ott mellettünk, ahogy az úton áthaladtunk. Egy sávos volt egyébként az út, amin átmentünk, de még egy ember sem állt bent, és elmeséltem a családnak, akik nagyokat néztek rám, hogy régen, mondjuk amikor a 70-es években valaki megpróbált volna átmenni, mondjuk ugyanezen az úton. Ott bizony drótkerítés várta, a rossz nyelvek szerint árom és akna is volt, ezt bizonyítani még mindig nem sikerült senkinek, de az biztos, hogy gépfegyveres őrök vigyázták a határt a teljes nyugati határszakaszon, sőt voltak olyan időszakok, amikor Jugoszláviával sem ápoltunk túl baráti kapcsolatot, na akkor a déli határon is ugyanez volt a helyzet, sőt, még a Szovjetunióba se lehetett menni, csak Propusk segítségével, ez a meghívó levélnek volt a szovjet változata. Ha Propusk jeszt, kérdezte a határőr, elő kellett venni a kis papíromat, odaadtam neki, hogy jeszt, és akkor ő átnézte, nagyon felvonta a szemöldökét, és végül is átengedett bennünket. Hát már oda is fellépésre jártam, az akkor Moszkvában volt az egyik fellépés, a másik Odesszában, a harmadik pedig Krasznodárban. Hát ez egy olyan jó nagy kör volt, mondjuk mint a Párizsba mentem volna, meg mondjuk Belgiumba, és onnan még Münchenbe egy levezetés. Hát körülbelül így kell elképzelni az arányokat, csak kelet felé, de a hangulat nagyon jó volt, és a részképzésen lévő elsősorban orosz nyelvszakos többségében hölgy évfolyamtársaimnak zenélhettem akkor a nagy Szovjetunióban. Szovjetunió már nincs, de a bulik még mindig mennek tovább. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

Természetesen, akik várják a folytatást a Rózsa Györggyel történt beszélgetésben, őket sem fogjuk cserben hagyni, hiszen Gyuri itt van a stúdióban velünk, remélem önök is csatlakoznak hozzánk, akik még ezt nem tették meg, akik pedig az első órát hallgatták, tudják, hogy Rózsa Györggyel folytatjuk itt a Retro Rádióban. Tartsatok velünk, aki szeretne hozzászólni a DJ Dominik plusz Fergetek Party oldalon, ha követnek bennünket, vagy a DJ Dominik Instagram oldalon, vagy TikTokon, avagy a Retro Rádió Facebook oldalán, minden platform végtelen szeretettel várja önöket, ahogy mi is tesszük ezt Rózsa Gyurival. Tartsanak velünk, jön a folytatás!

0: kívánok, Rádió Rádiót hallgatják, műsorunk címe Sztársáv, vendégem pedig Rózsa György. Szoktál-e főzni egyébként?
1: Az elején mindig megígérted, hogy Rózsa Gyurit mondasz, nem baj, mondjál Györgyöt.
0: Olyan komoly vagy, nem tudom.
1: Jaj, bocsánat. Nagyon, tényleg. Mindenki csak ilyen komoly legyen, 80 éves korában nem lesz semmi baj. Nem.
0: Tojás,
1: semmi, abszolút semmi. A házi munkák közül egy dologban vagyok verhetetlen, mosogatás. Tehát van ugyan mosogatógépem, de én sokkal jobban szeretek saját magam mosogatni. Azt szokták mondani a haverjaim, hogy a mosogatás Paganini-je vagyok, de tényleg ilyen szisztémákat mosogatok.
0: Szeretettel meg, látunk nálunk
1: egyszer, is. Nem, majd de meghívlak hozzám. Na, szóval nem nagyon, nem takarítani, nem szeretek rendet rakni, hát nem nagyon. Bevásárolni néha igen, mert ott nem is a vásárlás érdekel engem, hanem a duma. Minden pénztáros nővel nagyon jóba vagyok, udvarolok, hízelgek nekik, stb. Láthatóan nagyon örülnek, akárhányszor bemegyek, mindig mondják, hogy már olyan régen volt, Rózsa, mondom, tegnap. Jaj, hát tegnap nem voltam szolgálatban.
0: És akkor hadd mondjak néhány műsor címet. Leg-leg-leg kapcsoltam Topsó, Zsákba macska, Bűvös hatos, Idesüst, Cseppüllapú gondyola, Magyar elsők, és sorolhatnám még hosszasan, még egyszer 60 esztendő a televíziózásban, 50 plusz sorozat, plusz az egyedi műsorok, illetve 80 esztendő ezen a csodálatos bolygón, amelyet Földnek hívnak. Tartsanak velünk, Rózsa Gyuri a vendégem, mindjárt folytatjuk.

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A sok műsor közül ez a Csepő, Lapó és Gondyola, ez egy nagyon furcsa című műsor. Én emlékszem, gyermekként néztem, hogy mi a csuda lehet ez, egyik szót sem ismertem. Talán a Laput, a Lapu levélből, de abban sem voltam szerintem
1: biztos. Na jó, akkor legyen ez a következő rejtvény, neked is, meg a hallgatóknak is. Mi a Gondyola például?
0: De mi, ez milyen mű, ez honnan jött ez a műsor?
1: Vadkerti Tibi, aki szegény elment már azóta, rendező találta ki ezt a címet, úgyhogy nem vindikálom magamnak, de nagyon szerették akkoriban. Ez volt a falusi gyerekek első televíziós vetélkedője Magyarországon. Falusi tudományokat kellett bemutatni, a tehénfejéstől kezdve a vetésig, meg az a mindenfélét, ami ilyen falusi elfoglaltság. Mindig két falunak a csapata csapott össze, két-két megyéből. Óriási tömegek jöttek be, az egész falu jóformán odajött, teherautókkal, buszokkal, zenekart hoztak magukkal, őrült hangulat volt, hogy valami, úgyhogy ezt nagyon szerettem, ezt a műsort.
0: Nagyon érdekes egyébként, hogy nekem a televíziózásban, ami a legjobban tetszett, az, hogy régebben különösen, hogy így meg tudtak tömegeket mozgatni. Tehát voltak olyan televíziós műsorok, ahova el lehetett jönni, ahova be lehetett látogatni. Most is vannak egyébként show műsorok, ahol nézőket várnak, ott nagyon pontosan regisztrálnak mindenkit, mindenkinek le kell adni az igazolványát. Tehát egy ilyen sterilebbé vált a környezet, de ezek a régi nagy show műsorok, ahogy mondtad, hogy falu népe el tudott jönni, ezek azért hiányoznak egy kicsit.
1: Két példát is, ha megengeded, mondanék. Az egyik a Mindent Bele című sorozat, ez volt az első játékos vetélkedő sorozat Magyarországon a gyerekeknek a televízióban. Hát ez ugyanez volt nagyjából abból a szempontból, hogy közönség, amit említettél meg, amit a Csepű Lapunál is mondtunk. Az egész falu jött be. Tehát totál tele volt, mindig a legnagyobb sportcsarnokokba, Debrecenbe, Miskolcon, stb. Rendeztük Győrben. Az egész falu bejött. Olyan hangulat volt, a Gyulai Pistával voltunk ketten a műsorvezetők, és hát szinte nem lehetett hallani a másiknak a hangját, üvöltés, öröm, stb. Szóval az látszott, hogy végre egy elszabadult műsor, ahol azt csinálnak a gyerekek, amit akarnak, nincs fegyelmezés, nincs izé, de ők magukat viszont nagyon jól fegyelmezik. Nagyon jó volt. Aztán nagyon szerettem ezeket a szilveszteri játékláncokat, meg gyereknapi játékláncokat, ami azt jelentette, hogy mondjuk reggel 10 órakor elkezdődött, és sok-sok helyszínen volt. Engem rendőr, szirénázó rendőrautó vitt egyik helyszínről a másikra, a sportcsarnokba kezdtünk, aztán mentünk át a Városligetbe, ahol ilyen tömegbicikli volt, meg a fussunk át, nem tudom, a következő évben annyi métert kellett futni, a hányas, mondjuk 1983, akkor 1983 métert kellett futni, stb. Utána átmentünk a Komjádi úszodába, ahol betörték a kirakatot, a szó szoros értelmében lovas rendőr oszlatta a tömeget, vagy olyan, amikor fogadtam a Gálvölgyivel, hogy a szilveszteri esten 100 fehér ruhás leányát, én úgy mondtam, hogy szűzleány, nem garantálom, hogy mindegyik az volt, nem jön oda, mondta a Gál, hogy az nem létezik, hogy az ő hívószavára oda jöjjenek. Fogadtunk. Nem 100-a jöttek, hanem a 300-a, 400-a, vagy valami, tele volt velük a akkor még Vorosiló útja, most Népstadion út, meg a Tisztiház udvara, vagy kertje. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem ezeket. Nagyon sok kollégám rettegett az ilyen műsoroktól, ahol tömegeket kellett mozgatni, vagy valami. Én imádtam. Volt Szilveszter sziget, amikor az egész Margit szigeten különböző játékok, meg őrületek voltak, szilveszter őrületek. Nagyon szép emlékek.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Rózsa Gyuri a vendégem. Mindjárt jövünk vissza.

0: Egy nagyon érdekes dologra bukkantam, mert hogy mikor készülök a műsorra, nyilván nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon sok mindent tudunk egymásról, és gondoltam, hogy megnézem, hogy milyen kitüntetések, milyen elismerések kötődnek a te nevedhez. Nagyon furcsa.
1: Nem a legkedvencebb témámra tévedsz.
0: Gyuri, azért furcsa ez nekem, mert én tudom, hogy az elismerés nem jár. A kitüntetés nem jár, a kitüntetés nem lehet kérni, azt adják. De olyan mérvű sikerek kötődnek a nevedhez, annyi televíziós műsor, annyi jó érzés, és ez egy kisebb kör. A nagy kör az, hogy amikor rólad beszélünk bárhol, az emberek szeretnek, az emberek megbecsülnek, tehát valahol az a reflexió, amit a nézők és a társadalom feléd vetített az elmúlt 60 esztendőben, ugye az aktív életed körülbelül ilyen hosszú volt, amit a munkáddal töltöttél, előtte volt egy kis tanulás, meg gyerekkor, de hogy vajon, nyilván te ezt nem tudhatod, de hülye is a kérdés, inkább nem is kérdezek semmit, csak nekem fura az, hogy nincs egy ilyen, nem, tehát még Balázs Béla díj se. Természetesen nem a díjat minősítem, de hozzád hasonló karriert befutott televíziósok, média szereplők között nagyon sok Kossuth díjas van, nagyon sok olyan, akinek ilyen-olyan díjakkal megbecsülték a munkáját. Neked nem egyelőre, nyilván most, hogy jön a kerek évforduló, én bízom azért benne, hogy valakinek ez eszébe jut. Soha nem politizáltál, éppen néztem, hogy ez a másik, amit megnéztem, hogy milyen műsorokat készítettél. Volt, hogy gyerek, mert műsorok, vetélkedő műsorok, szórakoztató műsorok, zenei műsorok, és dokumentumfilmek, és kisebb filmek, de nem volt soha politikai megnyilvánulásod semmilyen tekintetben, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy valamelyik kurzusnak nem voltál szimpatikus.
1: Hát nézd, tudom, azt mondom, hogy mielőtt volt a 2014-es választás, azelőtt az egyik televíziós, illetve filmrendező, aki azóta már nem él, ezért nem is mondom a nevét, odajött hozzám, egy úszodába jártunk, és odajött hozzám, és azt mondja nekem, te Gyuri, villancs már felénk is néhányat. Mondom, mit csináljak? Azt mondom, villancs felénk is néhányat. Hát mondom, te ne haragudj, de én nem az a típus vagyok, aki egy tribünön ott csápolok, meg mutogatom magamat, meg minden ilyen politikai nagy. Azt mondja, nem is kell, azt mondja, nem kell fölmenni, ülj be a 18. sorba, majd a kamera megtalál. Na most én nem ültem be a 18. sorba, se.
0: Ja, de Gyuri, azelőtt is, tehát ez mondjuk 16 éve volt az a kurzus, ami ezelőtt volt. De azelőtt is voltak évek, tehát annyira fura ez nekem, mert én tényleg azt gondolnám, hogy a kitüntetés odaítélőinek két dolgot kell figyelembe venni, a szakmaiságot és az emberek, a társadalom hozzáállását az adott személyhez és a munkásságához. Hát én azt gondolom, hogy szakmailag, miután ezek a műsorok évtizedekig mentek a televízióban, nyilván az megkérdőjelezhetetlen.
1: Nézd,
0: az
1: oda,
0: emberek szeretete is.
1: Igaztalan volnék, hogyha nem mondanám, hogy amikor eljöttem a televíziótól már státuszilag, és csináltam egy külső producérirodát, a Rózsa produkciót, akkor a televízióban éppen 30 éve dolgoztam, mint belsős, hát korábban is elkezdtem külsősként, de mint belsős 30 éve, és akkor egy életműdíjat kaptam a televíziótól. Igaz, hogy azóta a televízió örökös tagjait és az életműdíjasainak a fényképeit levették a televízió új székházából, tehát nem lehet minket már ott

0: megcsodálni.
1: Hát, hát ha meg lehet.
0: Nem is vagyunk olyan most nagyon csodálatosak, de azért mégiscsak egy Vitrai Tamás, egy Kudlik Júlia, és a többi Antal Imre. Ami elképesztő egyébként, mert az előbb azt mondtad, hogy sok televíziós Kossuth Díjas van. Na most többen kaptak Kossuth Díjat, de ezek vagy rendezők, vagy operatőrök. Televíziós műsorvezető. A Vitrain kívül senki nem Kossuth Díjas. Antal Imre. Hát Antal Imrénél, hogy mondjam, nagyobb hatású színész, műsorvezető, játékvezető, stb. Kevés volt ebben a hazában. Azt nem is mondom, hogy a közönségre milyen hatása volt, vagy valami. És a többiek is. A Horváth Jancsi, a Déri Jancsi, a Vágó Pista, stb. A Gyulai Pista. Ezek mind-mind megérdemeltek.
1: Horváth Jancsi még él egyébként.
0: És nem kaptak. Valamiért például nincs televíziós tagozata, például a Magyar Művészeti Akadémiában van filmes és színész, tehát művész, színházi, stb. Nincs televíziós tagozat. Pedig hát hatásában talán egy kicsit még erősebb, mint bármelyik színház.
1: Jó, én nagyon gondolkodtam, hezitáltam, hogy előhozzam ezt a témát, mert nyilván nem tőled kell ezt megkérdeznem, most tudom, hogy pontosan most kitől, de abban biztos vagyok, hogy nagyon sok olyan ember van ebben az országban, aki megérdemelni a figyelmet, és akinek, ha szabad ezt a szót használnom, és én tényleg semmilyen ítész nem vagyok sehol, de hogy akinek járna, vagy járnának ezek a díjak. Egyet tudok, vagy egy valakit elővehetem, egy nagyon kedves riportalanyomat, és mondhatom azt, hogy talán barátomat is az utóbbi években, Fenyő Miklós, aki annyi mindent letett ennek az országnak az asztalára, és annyian szeretik, és sajnos ő is úgy ment el, hogy nem lett Kossuth Díjas. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Közhelyes a mondat, amikor azt mondjuk, hogy addig becsüljünk meg valakit, amíg itt van velünk, amíg van módunk hozzászólni, mert tényleg hajlamosak vagyunk arra, hogy elmegy egy jelentős művész, egy szerettünk, akkor hirtelen ráébredünk, hogy mennyire fontos nekünk, és mennyire szerettük, és amikor pedig itt van még, akkor talán kevesebbet figyelünk rá. Hát most egy szomorú hír kapcsán is kell, hogy kérdezzelek, mert ha én jól emlékszem, és jól emlékszem, mert felhívtalak és megkérdeztem, hogy neked Bonnie Tylerrel volt egy közös televíziós műsorod, ugye, aki itt hagyott bennünket a héten.
1: Hogy ne említetted a Top Show című sorozatot. Ez különösen kedves volt a szívemnek. 31 világsztárt, igazi világsztárt hozott el ez a műsor Budapestre. Olyan közvetlen a magyar nézőköz, hogy ott ültek tőle a kifutótól mondjuk egy méterre, vagy fél méterre. Sőt, hát volt olyan, amit tudom én, a szereplők között, aki lement a közönség közé, és odaült egy idős hölgy mellé, és neki énekelte mondjuk a Lasciate mi cantare című dalt, vagy valami. Szóval magyarul egy ritka alkalom volt arra, hogy igazi világsztárokkal találkozzanak, Kylie Minogue-tól kezdve, Gloria Gaynor, Bonnie Tyler, és a többiek, szóval tényleg a legnagyobb nevek. Amikor a Bonnie Tyler idejött, akkor hát ugye mindenki tudta róla, hogy egy különleges ilyen rekett hangú, ilyen fátyolos, vagy nem tudom milyen hangú énekesnő, és egy kicsit megvoltunk szeppenve attól, hogy ez valószínűleg ilyen szigorú is, tehát, hogy előtte beszéltem az asszisztensekkel, meg hogy nagyon tisztességesen beszéljenek vele, nagyon udvariasak legyenek, lehet, hogy nem szól senkihez, bemegy az öltözőjébe, és na. Hát ehhez képest az történt, hogy mindenki el volt ragadtatva tőle, mert borzasztó kedves volt, a virágot, amit tőlem kapott, mert mindenkinek adtunk egy szár rózsát, mint a rózsaprodukció ajándékat, odaadta azt hiszem az öltöztető néninek, aki hát elájult tőle, meg minden. És bekopogtam hozzá az öltözőjébe a szünetben, és mondom neki, hogy egy-két dolgot, hogy megbeszélgettünk meg minden, de mondtam neki, hogy ne haragudjon már, de egy dolgot megkérdezek, mert ezt úgyis mindenki megkérdezni, hogy valami, hogy honnan van ez a rekett, ilyen fura hang. És azt mondja, nevetve azt mondja, hát nézze Gyuri, honnan? Hát nem kell más csinálni, csak naponta meg kell inni egy üveg viszkit, és elszívni két doboz cigarettát. Ami valószínűleg nem is volt egészen igaz, mert lehet, hogy fordítva volt. De minden esetre neki volt korábban egy súlyos ilyen operációja, meg minden, és az orvosok letiltották minden ilyenről. Természetesen a tiltás körülbelül ennyit ért, vagy valami. De utána is, a műsor után volt egy fogadás, ahol borzasztó aranyos volt mindenkivel, újságíró vendégekkel, stb. Nagyon szép emlék volt, nagyon szép emlék. És hát csupa slágert énekelt, az Itze Hártéktől kezdve I Need a Hero, és stb. Szóval nagyon-nagyon kellemes, egy szép emlékem van róla.
0: Hát köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad, és egyébként ezt a kedvességet, ezt megőrizte mind az utolsó pillanatokig, hiszen tavaly itt járt Magyarországon, és Villányban egy fellépésen lehettem az előzenekarra, vagy az elő felvezetője, és hát ott is olyan tisztelettel fordult felém, én úgy voltam vele, hogy hát biztos azt se tudja, hogy én ki vagyok, meg abban is biztos voltam, hogy neki tök mindegy, hogy ki zenél előtte, már jöjjön a koncert, aztán megy tovább, hát egyáltalán nem így volt, és hogy mindezeket, amit elmondtál, meg tudom erősíteni. Rózsa Gyuri, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Őszintén válaszoltál mindent feltett kérdésre, és hát én egy dolgot meg tudok neked ígérni, ez ugyan se nem nagy díj, sem pedig a televíziótól jön, de itt a rádióban a 80-at tisztességgel meg fogjuk ünnepelni, egy nagy sztársával, ha még Isten megsegít, és lesz ez a műsor.
1: Ne kényeztess, vagy gyakran jövök majd.
0: Azt megígérem neked, most azonnal Roli be fogja írni a telefonjába, és meg fogjuk csinálni ezt a nagy műsort. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és sok sikert, jó egészséget.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Bocsánat, még egy kérdés, tudod, mint Kalambó, hogy ha megkeresne most téged egy televíziós felkérés, most így, 80 évesen, mit mondanál?
1: Hát nézd oda, valószínűleg a napi sorozatot már nem nagyon vállalnám, de egyébként meg, hát szóval még magamnál vagyok, szóval még tudok járni.
0: De egész jól.
1: Összeszedem a gondolataimat, tehát még nem dadogok, valószínűleg el tudnám látni.

Kedves rádió hallgatók, megdöbbentő hír érkezett ma reggel. Itt hagyott bennünket Szolnoki Péter, Szolnoki Peti, ahogy mindenki szólította a szakmában. Tudtuk, hogy nagy beteg, de hogy ekkora a baj, azt én sem, és szerintem nagyon sok kollega sem sejtette. Egész reggel csörgött a telefon, barátok, zenésztársak nem hiszik el, ami történt. Fiatal emberről van szó, még 60 sem volt. Nem is tudom, mit mondjak. Köszönöm a hallgatóinknak, hogy itt vannak velünk, hogy vigyáznak a zenéinkre, vigyáznak a retro rare-ra, a világra. És majd a következő adásban jövő héten kicsit hosszabban és bővebben is megemlékezünk Péterről. Így most itt csak vasárnap annyit szeretnék elmondani, hogy Isten veled, Péter, köszönünk minden dalt neked, köszönjük a barátságodat, köszönöm a barátságodat, köszönöm a sok közös fellépési lehetőséget, és köszönjük mindent, amit adtál Magyarországnak, nekünk, azoknak a magyar embereknek, akik szerették a bombon zenéjét, akik szerették a magyar zenét. Ég veled, Péter!

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Kemény Dénes a vendégünk ezúttal telefonon, itt a Retro Rádió Starshop című műsorában. Dénes, azt hiszem, a három olimpiai bajnoki cím mellett nagyon-nagyon sokat tett a magyar sportért, a magyar közéletért, hiszen számtalan motivációs előadást tart különböző helyszíneken, ahol azok, akik egyébként az életre készülnek, nagyon sok érdekességet és motivációt kaphatnak azon keresztül, amit ő a sportban megért. Szervusz Dénes, és nagyon szép vasárnapot neked!
1: Szervusz Attila, és én is minden kedves hallgatónak szép vasárnapot kívánok.
0: Az érdekel engem, hogy a nyaraid hogy telnek? Van-e valami rutin, ami jellemző rád, vagy ilyenkor inkább a pihenésé, vagy egy kis munka is adódik?
1: Alapvetően igyekszem a pihenést a célkeretbe rakni, tekintettel arra, hogy egyébként augusztus második feléig azért folyamatosan olyan elfoglaltságaim vannak, amikre, hát ugye, tisztességes ember felkészül, és nem csak maga a program az, ami mondjuk feszültséggel jár és teljesítménykényszerrel vagy igényel, hanem már a megelőző időszakban is az emberben benne van egy olyan feszültség, amit aztán egyébként meg ilyenkor nyáron nagyon jól esik kipihenni. Úgyhogy nagy részt a Balatonon vagyok, egy-két program miatt azért eljövök, és azt gondolom, hogy azért ilyenkor mindig sikerül annyira feltöltődni, hogy augusztus második felétől már éles legyek.
0: És egyébként bírjuk Dénes ígéretét, hogy mondhatom, szokásunk a szíven valamikor kora ősszel egy hosszabb beszélgetése is eljön hozzánk, és jeles nap a mai, vagy szomorú, vagy nem is tudom melyik a jó kifejezés erre, hiszen Benedek Tibinek ma van a születésnapja. Neked eszedbe szokott jutni Tibi és az együtt töltött idők, korszak?
1: Hát én nekem azt mondom, hogy napi, de heti szinten mindenképpen valamilyen apropóval mindig eszembe jut. Egyrészt kisrázkora óta ismerem, volt olyan, hogy együtt gyakoroltunk, még nem is igazából tudtuk egymásról, hogy ki kicsoda. Én mondjuk Olaszországban játszottam, csak egy hétig Budapesten voltam, ő még egy serdülő vagy ifi játékos lehetett a KSI-ben. Innen indult az ismerettségünk, aztán utána a válogatottnak egy stabil játékos, tehát két olimpián is játszott, akkor én már a lelátorról néztem, aztán pedig a játékosom lett, és azt kell mondjam, hogy akár szakmailag, akár emberileg mindig egyszerre volt csapat ember, egyszerre volt kiemelkedő tudású, és én nekem kívülről nézve is, meg közvetlen munkatársként is mindig óriási segítség volt.
0: Szerintem gyászoljon mindenki úgy, ahogy gyászolni akar, ahogy tud. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Neked nagyon jó pihenést kívánok a nyár hátrajövő részéhez. Várunk vissza szeptember elején, vagy valamikor, amikor össze tudjuk hozni egy hosszabb beszélgetésre, és szerintem Tibor emlékét pedig a magyar társadalom, a magyar emberek, a magyar sport szerető emberek örökké fogják őrizni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Kenned be Lidl puszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán. Elhunyt Szolnoki Péter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
7: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
6: Kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van, ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot mindenkinek, drága jó főzőtársaimat köszöntöm végtelen szeretettel innen a Retro Rádió stúdiójából. Készüljön az a finom ebéd, készüljenek a finomságok, és köszönöm mindenkinek, aki bármely rendezvényen odajön, és megosztja velem, hogy mikor, hol hallgat ennyire.

Önök a Retrorádiót hallgatják. Kellemes délutánt mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Sztársáv, és ígértem Diós Jenőről néhány gondolatot. Ő nem egy ember, de lehetne egyébként Diós Jenő, simán, de nem. Ez egy település, nem túl messze Budapesttől, egy olyan fél órányi járásra, picit több, talán 35 perc, de ott van egy kastély, amely eredetileg nagyon szép volt, most egy picit nehezebb korát éli, de remélem, hogy előbb-utóbb kerül pénz, hogy felújítsák, ugyanis ez egy befogadó hely, ahova értelmi sérült embereket, fiatal embereket, középkorúakat és gyermekeket is befogadnak, és minden évben ez a helyszíne a Eunice Kennedy Shriver napnak, amely egy emléknap tulajdonképpen. Eunice Kennedy Shriver egy hölgy, aki már nincs közöttünk, néhány évvel ezelőtt itt hagyott minket, de ő volt a legfontosabb szereplője annak a kezdeményezésnek, amelyet a Kennedy család tett egyébként, a Kennedy Shriver család, egy amerikai családról van szó, talán ismerhetnek több családtagot is, például családtag volt John Fitzgerald Kennedy, aki elnök is volt Amerikában, Robert Kennedy igazságügyminiszter volt, és a család további tagjait is ismerhetik, akik követik az amerikai történelmet vagy a híreket, de például Arnold Schwarzenegger is beházasodott ebbe a családba. Szóval jeles emberek, és ők alapítottak egy olyan szövetséget, amelyet úgy hívnak, hogy Special Olympics, ami magyarul Speciális Olimpia Szövetség néven fut, és Lengyel Lajos vezetésével most már évtizedek óta jobbnál jobb eseményekkel szereznek örömet a gyerekeknek, és az integrációt egy nagyon sajátos formában képzelik el, mégpedig úgy, hogy a sportban és a zenében együtt vannak a fiatalok, és így ez az együttlét okoz örömet számukra, hogy mindannyiunknak, épp emberek számára is pontosan ugyanez az öröm. És én abban szentül hiszek, és ők is, és volt egy közös projektünk, aminek én lettem a magyarországi vezetője az UEFA-val, amikor is a futballt integrált csapatok formájában képzeltük el, ami azt jelenti, hogy egy csapatban volt mondjuk 3 értelmi sérült ember, és 3 épp, amennyire mondjuk például én éppnek számítok, de mondjuk jogilag vagy orvosilag éppnek mondható, de a futball az egy közös nyelv. És természetesen nem mindegyik sérült ember tud úgy futballozni, mint mondjuk egy épp társa, bár sokkal ügyesebbek, mint sok az épek közül, de most ez nem ide tartozik. Az viszont igen, hogy amikor vége volt a meccsnek, az öltözőben együtt öltöztünk, elmentünk egy buliba, meghívtam őket a rendezvényeinkre, és ez igazi integráció, mert mi ott akkor tudtunk beszélgetni, együtt lenni, nem csak egy fotó vagy egy mosoly erejéig lerohanni egy-egy eseményre, és aztán tovább állni, hanem így a sport szárnyain eljuthattunk egymáshoz és sokkal közelebb. És nagyon nagy büszkeséggel mondhatom, hogy Magyarország volt az első, amely létrehozta azt a 100 csapatot az országban, ahol épp és sérült emberek közösen futballozhattak. 100 igazolt csapatunk volt. Hadd mondjam el, hogy együtt indultunk egész Európában, olyan nagy nemzetek, mint az Egyesült Királyság, vagy Franciaország, Németország, ahol nem csak sok 10 millió ember lakik, hanem bizony a kultúra is, sokkal inkább a futballkultúra is, és a fogyatékos emberekkel való törődés kultúrája is van egy picikét előrébb jár, de ez a kis ország ebben is meg tudta mutatni végtelen erejét. És ha már sport, akkor átkelünk a nagyvizen. Jön a VB, és egy olyan ember, aki ott volt jó néhány VB meccsen, és ott is lesz a következőkben is.

0: Én nyertem!
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Akkorát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Világbajnokság, lázában ég a világ. Nagyon nehéz ezt itthonról elképzelni, hogyha mi kijutottunk volna a világbajnokságra, ami nem sokon múlott, akkor milyen lenne a hangulat. Természetesen Magyarországon is nagyon sokan követik a labdarúgó világbajnokságot, nagyon sokan szurkolnak, csapatoknak nagyon sokan csalódottak egy-egy nagyobb vereség után, de azért nyilván más a helyzet, hogyha kint van az adott országnak a válogatottja. Kocsmártót István a vendégem, aki az Index újságírója, és kim volt az NBA döntő végén, kim volt a labdarúgó világbajnokság elején, és ma utazik vissza este a helyszínre, tehát megy vissza Amerikába, illetve most három ország közösen rendezi, de utazik vissza, és folytatja áldásos tevékenységét, ami a kommentálást életi. Szervusz István, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Menjünk sorba, tudjuk le először az NBA-t, mert az egy teljesen különálló dolog. Ugye egy nagyon vitatott és nagyon sok mindenki által véleményezett nagy döntő volt idén az NBA-ben, hogy ott úgy van a lebonyolítás, hogy van egy keleti főcsoport, meg egy nyugati főcsoport, mind a két főcsoportnak a győztese játszik egymással egy döntőt, és ez a több mérkőzésből álló döntő úgy néz ki, hogy aki előbb elír a négyet, az lesz az NBA bajnoka. Nagyon sokan temették a New York Knicks-et, azt mondták, hogy nem tudja megcsinálni, a San Antonio volt egyébként a másik csapat, és mégiscsak megcsinálta. Milyen volt az ünneplés New Yorkban?
1: Valami egészen elképesztő volt, és én ebbe úgy csöppentem bele, hogy a párharc, ha jól emlékszem, a negyedik mérkőzésénél tartott, amikor én megérkeztem este New Yorkba, és nem vagyok egy NBA szakértő és fanatikus, én éjszaka aludni szeretek, úgyhogy az amerikai sportok nálam egy picit hátrányból indulnak, de ha már így alakult, akkor egyértelmű volt, hogy én be fogok metrózni a Madison Square Garden környékére, és bele akarok kóstolni ennek a hangulatába. És az az igazság, hogy akkora volt a rendőri készültség, és olyan nagy terelések voltak, hogy esélyem nem volt igazából a közelébe kerülni, tehát legalább három vagy négy sarokra ott, majd hogy nem Manhattan külsőn, bár azért Manhattan külső is egy lenyűgöző élmény éjszaka. Kellett valamit úgy kiszagolnom abból, hogy milyen ennek a hangulata, és kifejezetten szomorkodtam azon, hogy esélyem sem volt a 3-4 ezer dollárért gazdát váltó jegyek jegyüzéreinek a közelébe kerülni, hogy egyáltalán elgondolkodjak a téten, hogy a teljes utazás költségvetését eljátszom itt rögtön a nulladik estén. És azt gondoltam, hogy ez a sztori nekem itt le is zárult, mert tudtam, hogy amikor az ötödik meccs lesz, amin aztán ugye el is dőlt a párharc, akkor én az első VB tudósításomon a brazil-marokkói találkozón leszek, teljesen másodrendűvé vált. És 4 óráig tartott, képzeljétek el, kijutni a New Jersey-ből vissza New Yorkba, a stadiontól a VB meccs után, téptem a hajamat. Iszonyat érdekes voltam.
0: Körülbelül, ugye?
1: Nagyjából igen. Olyan hatalmas forgalom volt, és hajnali...
0: Pedig van alagút is.
1: Igen, hát két alagút van egyébként, ezt most épp bővítik folyamatában, mert hát érződik, hogy a kapacitás szűkös, főleg, hogyha ekkora az igény, mint egy VB meccsnél, amikor 80 ezer emberből, hát legalább a fele szerintem New York irányából ingázott. És nagyon mérges voltam, és hatalmas dugó bent New Yorkba, és egyszer csak azt mondta a buszsofőr, hogy srácok, itt a vége, mi most kiszállunk, és megállunk, mert ő nem tud tovább menni a célállomás felé. És leszállított, és néztem, hogy meg hatalmas nagy rendőri készültség, óriási csinnadratta, folynak ki az emberek az utcára, az ajtókból, a különböző szurkolói kocsmáknál, és akkor bevillant, lehet, hogy még tart a meccs. És úgy érkeztem meg, hogy nagyjából nem akarok nagyot füllenteni, 1 percnél kevesebb volt az órán. De ez a valóságban több mint 15 percet jelentett még, ugye főleg ott a legvégén büntetők oda-vissza csapkodtak egymás kezére, lényegében büntető dobássá fajult az egész, és ezt éltem végig úgy, hogy az egyik kocsmából én nem is láttam rá a tévére, csak a tömeg morajlása köröttem, próbáltam mobilnettel követni, hogy mi az állás, talán 2 ponttal vezetett a Knicks ekkor, tehát még igazából minden nyitott volt, mert egy támadásból elmész, egy 3 pontos még megfordult az egész, és ezt ott átélni, azt a lüktetést körötted, és akkor mondják, hogy még 8 másodperc van az órán, és még mindig talán 2 ponttal vezetett a New Yorki csapat, az valami iszonyat hátborzongató élmény volt, és akkor nagy nehezen vége lett. Én azért ott már vagy 3-szor azt gondoltam, hogy már vagy soha nem lesz vége, vagy már rég vége van, tehát ez valami fantázia. és az az ünneplés, ami ott kiszakadt az emberekből, és tódultak az utcára, az szerintem belém ég. Tehát egy picit talán olyan, hogyha már focinál vagyunk, mint amit 2016-ban az osztrák verés után itt a körúton lehetett a villamos stoppolásnál megélni.
0: Fantasztikus volt.
1: Hihetetlen élmény volt. Persze voltak azért zűrösebb jelenetek, tehát nem gondoltam, hogy hajnali kettőkor én kijutok egészben New Yorkból. Néhányaknak mindig megjön a jó ötlete, hogy meg kéne dobálni a lovas rendőrt. Nyilván volt a konfliktusok abból, hogy a Madison Square Garden közvetlen környezetét ezt így lekordonozták, hogy ne menjen be oda a tömeg, a többség oda vágyott volna.
0: Ez a stadion helyszín egyébként, a Madison Square Garden. Ez egy koncert és sportterem. Igen.
1: Így, és azért voltak ebből konfliktusok, láttam ott olyat, akit mondjuk a rendőr nem tudom milyen eszközzel, de ott ütött vissza a tömegbe, és akkor én azt mondtam, hogy nagyon jó volt ez a buli, tök jó, hogy belecsúsztam, tök jó volt ez az egy óra New York utcáin, már rögtön az összes felhőkarcoló az narancsárga kékbe öltözött a Knicks színeibe, az egyesek villogtak jobbra-balra, hogyha az ember tovább megy a Times Square irányába, ahogy ezek a hatalmas nagy hirdetések vannak, kb. Minden átváltott erre hajnali kettőkor, de én azt mondtam, akkor most köszönöm szépen, ez egy nagyon nagy élmény volt, mielőtt baj lesz, én hazamennék, és másnap reggel látta a tévében és a kiégett iskolabuszok képét New York utcáin. Nem biztos, hogy a fanatizmusnak csak a jó oldala nyilvánult meg, de amit én kaptam belőle, az komolyan egy felejthetetlen élmény.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, ez az úrkori viselkedés, mert ha nyernek, akkor azért égnek az autók, ha veszítenek, azért. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei, és a Starsáv szól.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kocsmár Tóth István a vendégem itt a Retro Rádióban. Picit kacsintottunk egy másik sportágba, az NBA-be, az amerikai kosárlabdába. Egyébként 53 esztendőt kellett várni a nagy alma boldog és büszke szurkolóinak, hogy újra bajnoki címet ünnepelhessenek. Közben pedig voltak nagyon jó eresztések, volt az a Patrick Ewing féle New York, amikor tényleg hajszálon múlott, de azt a hajszálat annak az embernek a nevéhez tudnám kötni, akinek egy darab hajszála sincs, Michael Jordan, ki gyakorlatilag egymaga végezte ki annak idején a New York Knicks-et, pedig ők nagyon felkészültek, és nagyon-nagyon jó kis csapatuk volt Starks-szal és Ewing-gal az élen, tehát sajnos akkor az élet más diktált, de most meglett a bajnoki cím. Rátérünk a futballra, mert ez is egy érdekes dolog, Amerika az egyik rendező ország, a legnagyobb rendező ország, de Kanada és Mexikó is rendezők, társrendezői ennek a világbajnokságnak. Az amerikai emberek hogyan fogadják azt a sportágat, ami igazán nem az ő sportáguk, még mindig nagyot fejlődött, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan űzik, de még mindig nem tartott ahol a baseball, a jégkorong vagy épp az NBA.
1: Azt kell látni, hogy azért a stadionokban, főleg amikor az amerikai válogatott játszik, akkor nagyon jó a hangulat. És a szurkolói zónákban is többségében jó, bár a keleti parton, főleg úgy New Yorkban, ahol én voltam, talán annyira nem ütött át az emberek inger küszöbét. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog, hát ott van egy 10 milliós massza, és nagyon nehéz szerintem olyan dolgot kitalálni a világon, ami elég embert megmozgat, hogy az legyen az érzésed, hogy a város nagyobb része ezzel lüktet együtt. Ha 100 000 ember érdeklődik, az Budapesten lehet, hogy tök látványos. Itt azt érezted, hogy nincs igazán foganatja. Viszont pont amiatt, hogy nagyon sok mondjuk a spanyol ajkú szórvány, Ekvádoriból 500 000 ember ér ott New York környékén a keleti parton, amikor az ő meccseik voltak, na akkor érezte azt az ember, hogy minthogyha a rendezőnek a találkozóján lenne, akár a stadionban helyszínen, akár mondjuk a szurkolói zónákban.
0: Az amerikai csapat egyik mérkőzésen láttam egy nagyon-nagyon vicces jelenetet, és tényleg annyira árulkodó volt, egy les helyzet volt, egy les szituáció, az ő csatáruk elszaladt, még ez a múlt héten volt, és rugott egy gólt, és nem adták meg. És a kamera pásztázta a nézőteret. És annyira érdekes volt, hogy látszott az arcokon, hogy fogalmuk sincs, hogy miért nem. Ugye már azt látja, hogy berúgta a csatár a gólt, de aztán látja, hogy csalódottan sétál visszafelé, és az emberek így egymásra nézelődtek, meg mutogattak egymásnak, hogy nem ez volt a célja, hogy bemutassa az operatőr. Ez csak annyira lejött ez a testbeszéd az egész lelátón, hogy nem nagyon értették, hogy mi az a les. Szóval hol tart Amerika most az európai fociban?
1: Próbálnak nagyon odafigyelni arra, hogy a közönség nagyobbik része nem bájtfülű, és a szabályokkal nem feltétlenül van tisztában. Kicsit, mintha én belecsöppennék egy baseball mérkőzésbe.
0: Ezt akartam mondani, hogy mi is néznénk a baseball meccsen.
1: Voltam is 4-szer, de igazából ez csak arra volt jó, hogy rájöjjek, hogy minél többet mikor értek belőle, annál kevesebbet tudok róla ahhoz képest, amit kellene. Azt kell tudni, hogy a különböző helyszíneken, akár meccsnézéseken, de például a televíziós közvetítésekben, vagy élőben a stadionokban is sokkal több az olyan kommentár, ami Európában nincs, ami próbálja elmagyarázni, hogy mi történik. Láttam a mémeket, hogy annyira le van butítva, de tényleg ennyire le van butítva a Foxnak például a közvetítése, hogy ahol a csapatoknak a nevét mutatják fönn az eredményjelzőn, oda alá ki van írva, hogy melyik színben van melyik csapat, és folyamatosan jönnek az olyan egyértelmű információk számunkra, mondjuk európai futballszerető közönség számára egyértelmű információk, hogy mi az a lesállás, hogy milyen formációban vannak, mi annak az adott formációnak esetlegesen az előnye, hogyha épp mondjuk valakit ápolnak, akkor ők azért vannak 10, mert XY-t épp ápolják a pálya szélén. Ezek egyébként tök hasznos kiegészítő információk lennének egyébként is, de ebben a közegben tényleg érződött, hogy próbálják úgy lebutítani a közvetítés bizonyos elemeit, hogy aztán, hogyha ott Marika néni a 102. emeletről belenéz, ő is valóban tényleg meg tudja érteni, és a nyitottság viszont megvan bennük, és ez szerintem a kulcs, meg az érzelmi ráhatás, ami engem is a baseballnál is nem értettem, hogy mi történik, de amikor egy homrán van, akkor azért elkap a lendület, és te is örülsz.
0: Így van, és Amerikában azért azt kijelenthetjük, én is sok évet éltem ott kint, és aztán később komment

Önök a Retrorádiót hallják minden idők legnagyobb slágereivel, és az amerikai labdarúgó világbajnokság nem feltétlenül sportszakmai dolgaival foglalkozunk itt most ebben a beszélgetésben, és el is érkeztünk a stadionokhoz. Látványra úgy tűnik, hogy csodálatos stadionokat látunk, bár mondjuk aki volt akár a madridi stadionba, vagy volt valamelyik nagy premier

0: Premier League szentélyben, azért Európában is hatalmas stadionok vannak, és nagyon jól néznek ki. Ha össze kéne hasonlítani, sőt, nálunk is vannak nagyon jó stadionok, a Grupamát is nagyon dicsérik, a külföldiek is, és a Puskás Ferenc Arénát, mindig népstadiont akarnék mondani. Szóval a Puskás Ferenc Arénát is a legjobbak között emlegetik. Miben különböznek az ottani stadionok a mieinktől?
1: Ugye én alapvetően a keleti parton mozogtam, ez azt jelenti, hogy Philadelphiában, New York, New Jerseyben, illetve Bostonban voltam helyszínen mérkőzésen. Ez mind a három stadion nyitott stadion, ami azért alapjában meghatározza azt a hangulatot, ami ki tud benne alakulni.
0: Egy futballstadion nyitott, az Isten áldjon meg. Az a fura, amikor nincs nyitva.
1: De hogy nincs tetőszerkezete nézők fölött sem, ami mondjuk a Puskás Arénának szerintem az akusztikáján nagyon nagyot dob. És emiatt azért elmegy a hang a tér minden irányába, ezért kevésbé, hogy mondjam, nem bong úgy annyira a stadion, nincs egy olyan nagyon hangos alapmorajlása, mint lehetne. Pedig főleg amikor dél-amerikai válogatottak játszanak, ott azért mindig van valaki, aki énekel a lelátón. Nincs olyan nagyon szervezett szurkolás, mint amihez hozzászoktunk Európában.
0: Klubcsapatok esetén.
1: Nincs egy klasszikus kápó itt a válogatottaknál, de valaki mindig énekel valamit, emiatt van egy jó búgás, a érzet, hogy azért valami lüktet körötted. Nekem nagyon furcsa, és szakmailag inkább egy nagy kihívás volt az, hogy miközben a világ legforróbb világbajnokságára készültünk, és ez a déli államok esetében így is van, a keleti parton a kintöltött időszakon felében vagy esett az eső, vagy szemerkélt, vagy mindenképpen olyan vastag fekete felhőzet volt, hogy nem tudtam eldönteni, késő délután van, vagy kora reggel, vagy mindjárt este van, mert a napot azt én nem láttam, és mondjuk egy esőben közvetíteni egy nyitott stadionból, hát lehet, hogy engem kényelmesített el a világ nagyon, de itt Európában én ettől elszoktam, hogy a laptopomat mondjuk a saját ingemmel vagy pulóveremmel kell védeni, hogy valahogyan dolgozni tudjunk. Ez persze újságíróként kihívás. Azt vettem észre, megint csak mondjuk a dél-amerikaiakat dicsérve, őket ez különösebben nem zavarta. Tehát, hogy akinek volt kapusznia, fölhúzta, akinek nem, az meg inkább levette a ruháját, és ő 20 fokban esőben nagyon vígan énekelt és táncolt a lelátón.
0: Nagyon jó látni egyébként, hogy ennyiféle nemzet együtt tud szurkolni valamiért. Az amerikaiak saját magukon kívül melyik nemzethez húznak? Tehát lehet-e ilyet mondani, hiszen láttad az amerikai válogatottat játszani, hogy néz ez ki?
1: Nehéz egy általános sémát felhúzni erre. Szerintem azért államonként erősen változik, de legalábbis régiónként. Az érződik, hogy mondjuk a déli államokban, Los Angeles környéke, nagyon mondjuk a spanyolokhoz tudnak húzni, sőt ott ugye a mexikói lakosság miatt még azt is megkockáztató, hogy még Mexikónak is talán többen szurkolnak hamarabb, mint az amerikai válogatottnak. És inkább az angol száz tradíciót követő államokban, New York környékén vagy fölfelé tudnak hódítani az amerikaiak. Nem tudnék tényleg így rangsorolni, nekem az az érzésem, hogy a helyi közönségnek nagyon nagy kedvence a spanyol válogatott az amerikai válogatott mellett, de ez a, nem tudom itthonra mennyire ért el ez a mémeskedés, Mauricio Pochettino, a szövetségi kapitány ugye az USA válogatottjánál, és hát van egy kis Russell Crowe beütése itt már a senior Russell Crowe-ra gondolva,
0: igen.
1: És az egész ilyen nagyon hollywoodian föl van építve, tényleg, mint hogyha a Gladiátor 3 készülne hatalmas nagy stadionban tömegek előtt egy küzdelem, és én azt gondolom, hogy ez egy hollywoodi megfilmesítésért fog kiáltani, és akkor meg is van a casting, ha a Russell Crowe mondjuk egy 5 kilót még visszafogy a mostani önmagához képest. Aki foglalkozik vele, az nagyon lelkes, és azért az amerikaiakért alapvetően nagyon-nagyon szorított.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést, önök a Retro Rádiót hallják. Egy biztos, hogy búzamező nincs, mert hogy a futballstadionok a legkorszerűbb fűvel vannak ellátva. Vegyesen, többségében vegyesen van egyébként a műfő és a fű a stadionok földjén, ami sokak szerint jó, mások szerint nem jó, mások a labdát is kritizálják, de valamiért én azt érzem, hogy ez minden idők egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb világbajnoksága. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: Kocsmártott István a vendégünk itt a Retro Rádióban. Nagyon elszaladt az idő, millió és egy kérdésem lenne még, vagy lett volna hozzá, de erről a nagyságról beszéljünk egy kicsit. Szokták mondani, amíg meg nem jelentek a kínai és egyéb ázsiai nagy államok és erős világrész, hogy minden, ami nagy, az Amerikában van, és minden, ami Amerikában van, az nagy. Mi a helyzet ezzel a világbajnoksággal? Hogy viszonyul ez a többiekhez?
1: Brutális, tényleg méretében. Én eddig csak Európa-bajnokságokon dolgoztam, de már csak az a gondolat, hogy Boston stadionról beszélünk, ami Foxborough-ban van, ami Bostontól 50 kilométer, ez média shuttle-lel nagyjából másfél 2 órás út, főleg amikor már elindul a tömeg a stadion irányába, tehát hogy ott nekik ez Boston külső, de az én világnézetemben...
0: De nekik ez nincs messze.
1: Nem, de hogyha magyar fejjel gondolunk bele, tehát hogy Budapest 60 távolság, én akkor nem Budapesten lakom, és ez azért jól mutatja az ő gondolataikat és gondolkodásukat, és 70-80 ezres stadionokról beszélgetünk. Hát szegény kanadaiak a 40 ezres stadiont már kénytelenek voltak bővíteni, mert azt mondták nekik, hogy
0: de ha rajtatok megy el,
1: így, de hogyha rajtatok megy el a világbajnoki rekord, akkor soha többet nem állunk szóba. Tehát, hogy Donald Trump érmességletéből meg ennél csúnyább gondolatokat is ki tudtam volna nézni. Szóval tényleg elképesztően monumentális ez a világbajnokság, és lehet, hogy nem a legjobb mérkőzés átlagot látjuk, de ahhoz képest, amennyire féltünk mondjuk attól, hogy mennyire taktikus lesz minden mérkőzés, hatalmas gólokat láttunk a csoportkörben, még most is beleborzongok, volt egy norvég-francia meccs, ahol Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain aranylabdás francia szélsője 3 akkora gólt vágott 25 méterről, hogy nem, tehát így az államat kerestem a padlón, és azt éreztem, hogy tök mindegy, hogy én itt visszajutok el döntőre, nagyon remélem, hogy megkapjuk a jegyet, ez is egy szép kihívás, de hogy ilyen gólokat, ilyen körítésben látni, ez tényleg egy nem hétköznapi élmény, és hogy mekkora szerencsém van, hogy ezt láthatom, még akkor is, hogyha maga a mérkőzés egyáltalán nem volt olyan izgalmas, mint reméltük akkor még.
0: Kocsmártott István a vendégem, az Index munkatársa, indul ma vissza az Egyesült Államokba, és reményei szerint be fog jutni ezekre a mérkőzésekre, amelyek még hátra vannak. Én azt gondolom, hogy 19-én még nagyon sok minden fog történni. Fantasztikus mérkőzéseket látunk. Kicsit az időzónák létezése miatt fura nekünk, hogy egyik mérkőzés reggel van, a másik éjjel, a harmadik pedig kora este. De én azt gondolom, hogy ez így van az olimpiákon is, tehát nem egy nagy dologról van szó, csak hát a világ globálissá vált, és ez a globalizáció a sportban is megjelent. Nagyon szépen köszönöm István, hogy eljöttél. Jó utat kívánok, vigyázz magadra
1: szépen.
0: Nagyon, és közvetítsd nekünk minél nagyobb átéléssel az összes jó mérkőzést. Köszönöm.

Ez volt a Rádió Fergetek Patti című műsorának mai harmadik órája, és ebben a harmadik órában egy kicsit futballoztunk. Szeretnék elnézést kérni, bár most az elnézést kérés is egy nagyon furcsa, szövevényt sző, mert ugye sokan emlékeznek rá, hogy a héten megjelent egy kiírás a Magyar Televízió képernyőjén, hogy ki miért kér elnézést, és ki hogyan viselkedett az elmúlt évtizedekben. Természetesen, ami nagyon fontos, hogy semmi nem mindenkire vonatkozik, és ami bűn, azt meg kell torolni, ami viszont érték, azt meg kell őrizni. Bármelyik korban, bármely politikus, bármely médiaszereplő, bármely magyar ember hozta létre. Én azt hiszem, hogy ez egy jó irány arra, hogy a következőkben ez az ország tényleg olyan legyen, amilyennek mindannyian szeretnénk tudni. De most menjünk tovább, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak, hamarosan jön az utolsó óra, még van vendégünk, mindjárt folytatjuk.

0: műsorajánló.
1: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagom.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában. Tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség a vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
7: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, tehát inkább valamiben, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat. A víz megtartásra kell fókuszálnunk.
6: Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MIT a diákok az 1-től a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám Franciaországban. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Drámai csatákkal lett teljes a labdarúgó világbajnokság elődöntős mezőnye. Anglia Miami-ban hosszabbítás után 2-1-re múlta felül Norvégiát. A győzelmet Jude Bellingham 2 találata hozta meg a szigetországiaknak. Bellingham már 6 gólnál jár a világbajnokságon. Néhány órával később Kansas City-ben Argentina is a ráadásban döntött el a továbbjutást. A címvédő 3-1-re győzte le a 10 emberrel küzdő Svájcot. A világbajnokság utolsó hete minimum 2 igazi álom párharcot tartogat. Kedden Franciaország és Spanyolország csap össze az első döntős helyért, szerdán pedig Anglia és Argentina vív klasszikus rangadót a fináléba jutásért. A vesztesek szombaton Miami-ban a bronzéremért lépnek pályára, a világbajnoki döntőt pedig vasárnap rendezik meg New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Elérkezett műsorunk utolsó órája. Készülünk egy nagy dologra, mégpedig a Queen magyarországi koncertjének évfordulójára. Talán sokan tudják, 80-as években itt járt Magyarországon a legendás angol csapat. Tartsanak velem, mindjárt jönnek.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Elment egy újabb legenda, mégpedig a rekettes hangú rock díva. Így szokták őt apostrofálni, ugyanis 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler. Itt hagyott bennünket, és itt hagyta azokat a fantasztikus dalokat, amelyeket az egész világ énekelt. Talán emlékeznek az It's a Heartache-re, vagy a Total Eclipse of a Heart-ra, amely annak idején minden, de tényleg minden házi buliban kötelező volt. Nagyon érdekes volt az ő hangzás világa, mert volt egy sajátos, kicsit ilyen női rockos hangja, és ehhez ezek az érzelmes dalok nagyon-nagyon jól passzoltak, de voltak persze gyorsabb tempójú slágere is, és legalább 6-7 olyan dal van, amit mi itt a rádióban is játszunk, és Magyarországon mindenki ismeri. Nagyon szerette hazánkat, nagyon sokszor járt itt fellépni, majd egy érdekes történetet elmondok én is a következő adásban, de ahogy már hallhatták itt a műsorban is, járt Rózsa Gyurinál a Magyar Televízióban, és legutoljára tavaly szeptember 25-én adatott meg sajnos utoljára, hogy együtt léphettünk fel, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ő adott egy koncertet, én lehettem a warm-up lemezlovas, és megosztunk most itt a Retro Rádióban egy kis videót, ez az utolsó dal, amit én játszottam az ő fellépés előtt, és ha figyelmesen megnézik a videót, a Have You Ever Seen the Rain című dalnak a szövege, illetve a kezdete, a Rain felirat ott látható a képernyőn, amely, hogy a kamera vagy a telefon így végigmutatta a közönséget, ott alól teljesen tisztán elolvasható, innentől számítva 2 perccel kezdődött a koncert, az utolsó koncert, amit Magyarországon adott. Nagyon szépen köszönöm hallgatóinknak, hogy itt vannak, és egy olyan énekesről fogunk most beszélgetni, illetve egy zenekarról, melynek énekese már sajnos nincs közöttünk. Szerintem egy óriási veszteség szintén, hogy őt már nem tisztelhetjük az élők és az énekesek sorában, de itt hagyott nekünk egy olyan fantasztikus életművet, amelyet azóta is nagyon sokan ápolnak. Tartsanak velünk, egy Queen koncertre fogunk emlékezni, illetve Freddie Mercury-ra, hiszen Hegedűs Lászlónak, a legendának, mert ő a rendezvény szervezés és a kiadás egyik legendája, ő hozta Magyarországra, természetesen sok ember közreműködésével a legendás Queen együttest 1986-ban.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. A magyar pop-rock zene egyik legismertebb és talán legsikeresebb menedzsere, producere a telefonvonal túlsó végén, aki egyébként nem csak koncertszervezésben, hanem lemezkiadásban, sőt rádiózásban is maradandót alkotott. Talán sokan tudják, Hegedűs Lászlóról vagyon szó, és most a Queen koncerttől szeretnék néhány szóban érdeklődni nála, amelynek az egyik főszervezője ő volt, vagy a főszervezője, és mindjárt megtudjuk, hogy hogyan sikerült a legendás rockzenekart, a Vasfüggöny teljes méretében álló, hatalmas és egyébként minden nyugati kultúrát tagadó pártvezetés ideje alatt idehozni a Queen. Szervusz Laci, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állsz.
1: Szervusz Attila, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Hogy sikerült idehozni a Queen-t?
1: Hát 5 éves munka volt, nem volt egy egyszerű eset. Írom a szóval nem erről szólt az az időszak Magyarországon, hogy szocializmust építettünk, és nem a rockvilágot, de titokban azért a kommunista párt vezetői is szerették a rockzenét, illetve voltak gyerekeik, akik szerették a rockzenét, a Queent pedig mindenki nagyon szerette. És hát volt egy úttörő kezdeményezés még a pártvezetésen belül is, akik próbálták a fiatalokat megnyerni egy ilyen barátságosabb gesztusokkal. Ezért is indulhattak el a rádióban a műsorok, a Komjáti műsorai először, aztán Bétót Laci műsora vasárnaponként, ami nagyon népszerű volt, és ezek mind tele voltak az ilyen zenékkel, mint a Queen. Tehát valamilyen fajta hallgatólagos elismertséget szerzett a rockzene, és így a Queen is, de hát arról, hogy élőben, koncerten eljöhessenek, arról nem lehetett szó nagyon sokáig. Egészen addig, ameddig a Budapest Sportcsarnok föl nem épült, és az első koncertek a Santana, Talking Heads, és Dire Straits és néhány más hasonló koncertnek a tényleg átütő sikere és népszerűsége, és az, hogy látták, hogy ez nem olyan veszélyes, tehát nem fognak itt rendőröket agyonverni, vagy bármi olyat csinálni, ami megrendíteni a szocializmus építését. Tehát a jó példák azok valamennyire föllazították a lehetőségeket. És az akkori vezetője, Schmidt Pál, aki a sportcsarnokot is vezető, Népstadion is intézményeinek volt a vezetője, az kiharcolt egy deviza keretet, amiből lehetett hozni ezeket a zenekarokat, mint ma említettem, Santana, Dire Straits, Elton John, stb. És mikor ő államtitkár lett, tehát fölkerült az első sportvezetésbe, ő volt az, aki az első ilyen politikai szintű támogatója volt a esetleges népstadioni Queen koncert megszervezésének, mert hát nagyon sokan harcoltak ellene. Többek között az akkori Orinak az igazgatója az jutlakozott és harcolt. Azt mondta, hogy ameddig nincsenek nyugati gyógyszerek a gyógyszertárakba, addig ne költsünk devizát egy Queen koncertre. Hát ez sikerült leküzdeni nagy nehezen, minden létező támogatásnak a bedobásával, és aztán volt egy Berec nevű párt főtitkár, vagy párt, Berec János, igen. Ő kezébe volt a döntés az ilyen kulturális kérdésekben. Ő volt az agitprop főnök, ez agitációs és propaganda területhez tartozott, és a Berec János engedélyezte a koncertet. Tehát ezt többen így Lehel László, Schmidt Pál és mások járták ki nála, amik eljutottunk pár hónap alatt az engedélyezéshez. Tehát nem csak ezen múlott a koncert, mert ahhoz, hogy politikailag megengedték, az csak egy dolog volt. Egy koncertnek, egy stadion koncertnek óriási költségei voltak, amit nem tudtunk kifizetni. Ez volt az igazán nagy probléma. És itt jött egy nagy ötlet. Nekem volt egy kollégám, aki a cégemnél, a multimédiánál dolgozott, Mihály György, aki filmproducer volt, és nagyszerű kapcsolatokkal rendelkezett a filmes körökben, nagyon sok filmnek az előkészítésében és gyártásában dolgozott. És hát az ő segítségével becserkéztük a MA filmet, és ott Marc György, aki akkor a MA filmek volt az igazgatója, egy jó üzleti érzékkel megáldott vezérigazgató volt, meglátta a lehetőséget ebbe, és a MA filmnek és a magyar filmgyártásnak a teljes erejét bedobta a koncert érdekébe, úgyhogy csinálhattunk egy filmet, egy mozifilmet a koncertről, és a Queen pedig belement abba, én Jim Beach-et, a menedzserüket rábeszéltem, hogy menjenek bele ahogy a nyugat-európai forgalmazási jogokért cserébe, ők megcsinálják ezt a filmet és a budapesti koncertet. Így röviden ez a története a koncert létrehozásának.
0: Hát azért nagyon szépen köszönöm, élvezett hallgatni, amit mondasz, ahogy mondod, és aki élt abban az időben, és megpróbálja visszahelyezni a történetet a 80-as évek közepére, hát én azt hiszem, hogy akkor arról beszélgetni, hogy Queen Magyarországra jön, arról beszélgetni, hogy rock koncert a Népstadionban, arról beszélgetni, hogy rockfilm forog Budapesten, hát egészen más színe van, mintha ma történne ez a párbeszéd. Azt én nagyon szépen köszönjük neked mindannyian.
1: Azt mondjak még valamit, Attilám.
0: Bocs.
1: Én vagyok a fővédnöke egy koncertnek, ami a Várpalotában lesz 27-én. Egy szimfonikus zenei koncert, a szónoki szimfonikusok Queen koncertet adnak. A Queen összes nagy számát feldolgozták szimfonikusan, és hát 45. évfordulóján megemlékeznek a 40 évvel ezelőtti Népstadioni koncertről. Hát nem a Népstadionban, hanem a Budai Várban, az Oroszlános udvarban, de én szerintem az egy nagyszerű koncert lesz.
0: Így igaz, hamarosan érkezik egyébként Giorgio, az együttes énekese, aki majd beszámol nekünk a felkészülési időszakról, illetve hogy milyen dalok és hogyan kerülnek a közönség elő. Laci, köszönöm, hogy itt voltál, jó egészséget kívánok neked, és köszönjük a sok-sok zenét, történetet, koncertet, lemezt, mindent.
1: Nagyon amit adtál köszönöm, neki. Sok Queent játszatok.
0: Játsszuk, böcsülettel. Szia.
1: Szia.
0: Hegedűs Lászlóval beszélgettünk itt a Retro Rádióban, tartsanak velem.

0: Örökorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Giorgio a vendégem itt a Retro Rádióban, a sztársában. Crazy Little Queen, ez a zenekar neve. Egyébként énekes, dalszövegíró, dalszerző, ceremóniamester, műsorvezető, karaoke DJ és reklámhang. Én azt hiszem, hogy ennyi titlussal még ember nem játsz a sztársában. Szia Giorgio, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Általában nem is használom a többségét egyszerre, de köszönöm a meghívást.
0: Az elmúlt percekben felidéztünk egy közös történetet, ugye jártunk egyszer Sepsiszentgyörgyön. Mi is történt akkor velünk?
1: Hát igazából a koncert nagyon szuper volt, a visszafele út volt az, ami mély nyomot hagyott bennem, mert hogy Bukarestből visszafele repülve mindenki azt hitte, hogy meg fogunk halni, mert akkorát esett a repülő leszállás közben. Háromszor vagy négyszer fordultunk rá a leszállásra Ferihegy fölött, mert valami történt.
0: Hát átértünk egy ilyet is együtt Giorgioval. Egyébként őt a Megasztár 5-ös szériájából ismerhették meg, fantasztikus hangi adottságok, és ha már Queennél járunk, mert hogy Queen Tribute zenekarról van szó, nagyon nagy bátorság kell az

0: hogy valaki Freddie Mercury-t énekeljen. Mikor lépted át te magadban ezt a vonalat?
1: Hát nézd, elmentem egy pszichológushoz, és megkértem, hogy mondja el nekem, hogy hogyan tudnék a lehető legpofátlanabb lenni, és ő hipnotizált engem, és azóta én elhiszem. Ez természetesen poén akar lenni.
0: Minden ne tessék elhinni, amit mond. Szóval, hogy...
1: A zenekar az 2017-ben alakult, azóta csináljuk. Hobbiból indult a dolog, mert hogy mindannyian nagyon szeretjük a Queent, aztán kinőtte magát.
0: Te vagy a világ legkevésbé használt striptease táncosa, ha jól olvasom. Hát nem áll távol tőled a humor, úgy látom.
1: Szeretek néha hülyeségeket írni, ahova ki kell tölteni dolgokat. Anno a Megasztárba is szerintem azért kerülhettem be, mert én voltam az egyetlen, aki ez az forma, amit ki kellett tölteni.
0: Ez hányban volt az ötös?
1: 2010-ben. Ott olyanokat kérdeztek, hogy mit szeretnél nyerni, hogyha te nyernéd meg a 2010-es év hangja versenyt, a Megasztárt. Hát mondom, egy kék kemény kalapot. Meg ilyen, nem tudom, unatkozom és szeretem magamat szórakoztatni.
0: Hát azt hiszem, hogy jó társaságod vagy saját magának, mert biztos, hogy mindig történik valami. Na hát Crazy Little Queen milyen dalokból áll a kínálat? Minden dal beleférte, vagy van-e valami szempont, mert az ortodox Queen hívők például az első korszakot tartják igazi Queen rocknak, és amikor megjelent a Synthie Pop a dalaikban, akkor azt már azt mondják, hogy az nem az igazi Queen. Van, aki beleveszi a szólót a rajongási körébe, mások megtagadják a szóló karrierjét Freddie-nek. Te hogy állsz ehhez?
1: Mindenki máshogy élvezi. Nálunk van olyan több mindenki is a zenekarban, aki például a szóló dalokat is. Értelemszerűen leginkább a Freddie-nek a szóló dalait szeretem. A gitárosunk, képzeld el, ő a Brian May-nek szereti legjobban a szóló dalait. Nem fogod elhinni, a dobos a Roger Taylorért, de ettől függetlenül mi zenekarként leginkább a Queen-nek a fő munkásságával foglalkozunk, viszont minden időszakkal.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést, mert van egy apropója, hogy mi beszélgetünk a Queenről. Ezen felül lesz egy esemény, amit szintén megemlítünk, valamint a Queen egyik tagja, aki még él, és szerencsére egészen jó egészségnek örvend, felvette a kapcsolatot, illetve ők vele, de egymásra találtak, és egy ajánlás is érkezett. Mindezekről nem sokára itt a Retro Rádióban.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Nem véletlenül beszélünk egyébként a Queenről, mert hogy nem oly régen volt egy Queen koncert Budapesten 1986-ban. Vendégem nagyon fiatal, tehát ő ezen nem lehetett ott, még kisbabaként sem. Viszont nagyon sokan ott voltak, hiszen a Népstadion teljesen megtelt. Legendás vasfüggönyön túli koncertként emlegették a Queen rajongók is a világ minden pontján. Egy biztos, a magyar nép örökre a szívébe zárta Freddie Mercuryt és a zenekart. Mi ennek az apropója, hogy ti az Oroszlános udvarban, a várban újra összeálltok, már nem az eredeti Queen, hanem a Crazy Little Queen, és érdekes dalokkal és történetekkel jelentkeznek ott élőben.
1: Ugye most már harmadik éve dolgozunk együtt a szolnoki szimfonikusokkal, és velük egy Queen szimfonik műsor az, amit itt fogunk játszani. Egész pontosan a 40. évforduló. Egyébként nagyon kedves tőled, hogy fiatalítasz, azért egy éves már voltam akkor, anyukám ott volt, nagymamám vigyázott rám, én sajnos nem tudtam eljönni, mert még nem olyan volt a hangulatom. Az apropó, tehát az, hogy pontosan napra pontosan a 40. évfordulót szeretnénk azzal megünnepelni, hogy végre elhozzuk Budapestre ezt a műsort, méghozzá a, nekem a legkedvesebb Queen dalaimmal, meg egy-két olyan különlegességgel, ami egyébként élőben nem is tudna megszólalni máshol, már csak azért sem, mert hogy operaénekes nő kell hozzá.
0: Az is érdekes egyébként, hogy a Queen dalok milyen jól szólnak szimfonikusan, tehát nehéz ezt megmondani, legalábbis én nem értek ennyire a zenéhez, a komoly zenéhez, hogy melyek azok a dalok, amelyek szimfonikus zenekarra jól hangzanak, melyek azok, amik egy picit ledobják ezt a hangzást, de én voltam több ilyen Queen koncerten életem során, és valamiért a Queen daloknak jól áll a szimfonikus hangzás. Mi abszolút lehet ennek az oka?
1: Hát nagyon egyszerű szerintem a válasz az, hogy a Queen dalok már jók, eleve jók. Olyan tartalom, hát egyrészt, hogy jók, ez a rövid válasz, a Queen dalok jók, a jó dalokat könnyű szimfonikusan is megcsinálni, és ezt nekünk ráadásul zseniálisan csinálta meg a Balogh Sándor, aki hangszerelte ezt a koncertet, de hát egyszerűen az, hogy összetett. Összetett van benne, tehát hogyha ha nincs is ott az a szimfonikus zenekar, vannak benne olyan harmóniák, van benne olyan tartalom, ami adja magát egy szimfonikus zenekarnak.
0: Egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Ti egy tribute zenekar vagytok, van egy ilyen sapka azokon a zenekarokon, akik valaki előtt tisztelegnek és játsszák a dalait, de valamiképpen felveszed Freddie-nek a mozdulatait, ruháit. Mennyiben vagy te Giorgio a színpadon, és mennyire vagy Freddie Mercury a színpadon?
1: Én azt mondanám, hogy 99% Giorgio vagyok, 1% Freddie Mercury, vagy se nem hasonlítok rá, míg a hangom sem pont. Azt mondod? Lehet, hogy ahogy öregszem, lehet. Fele se tudja. De a lényeg az, hogy a szellemiség az, tehát az energia, az a dalok szeretete, azt próbáljuk átadni az egész zenekarral, hogy milyen élőben egy ilyen zene. Tehát, és egyébként mondtad, hogy hát a tribute zenekar dolog az egy ilyen, az nem egy feltétlenül hálás dolog, hát velünk a pont a lehető leghálásabb dolog történt meg most az elmúlt időszakban, hogy a Brian May személyesen név szerint említett minket, és ajánlotta, hogy erre a koncertre egy visszaemlékezve, ami 40 éve volt, hogy most az emberek jöjjenek el a miénkre.
0: Hát nem akármi, hogy Brian May ajánl valakinek valamit, és ez pedig a Crazy Little Queen és az Oroszlános udvar béli koncert. Giorgionak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, sok sikert kívánok a koncerthez, és vigyétek ezt a csodát, mert én azt gondolom, hogy mind a Queen együttes, mind pedig Freddie Mercury szóló karrierjének minden állomása. Fantasztikus volt, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei, és minden idők legnagyobb történetei szólnak itt a Sztársávban.

Ez volt a Retrorádió Sztársár című műsorának mai adása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újra találkozunk, várom önöket az eseményeinken, nagyon sok felé megyünk a jövő hét során is, és várom azokat is, akik itt a rádiókészülékek mellett keresik a felüdülést. Köszönöm Attilának és Rolynak a közreműködést. Búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik. Köszönöm, hogy itt lehettem. Még egyszer kollégáimnak köszönöm a közreműködést. Rolynak köszönöm a múlt heti fantasztikus lemezlovas parádét, amit Lengyel Tótiban mutatott nekünk. Önöknek pedig szép vasárnapot kíván, drága főzőtársaimnak egy virtuális ölelést küld a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik. Viszlát!

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rékeszli koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép délutánt kívánok mindenkinek, engem Nyerges Izabellának hívnak, és bár úgy terveztem, hogy vidáman galopozok ma be ide a Retro Rádióba a Rékeszli hétvége és a sok-sok játék miatt, máshogy alakult. Nehéz a szívem, hamarosan Szolnoki Péterre.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vannak hangok, amikről valahogy azt hisszük, hogy mindig velünk maradnak, mert ha meghalljuk, akkor azonnal eszünkbe jut egy-egy régi nyári emlék, felcsendülnek az autórádióban, vagy ott vannak kazettákon, CD-ken, amiket lehet, hogy már le sem tudnánk játszani. Egy dalban, aminek az első néhány másodperce után már kívülről fújjuk azt, hogy mi következik, együtt énekeljük a refréneket. Szolnoki Péter hangja is ilyen volt. Ma érkezett a hír, hogy a Bombon énekese dalszerzője Péter örökre itt hagyott minket. És ilyenkor az ember elkezdi sorolni a dalcímeket, aztán rájön, hogy talán nem is kell, mert elég egy fél refrén, elég egy mondat, és már is visszarepültünk a 90-es évekbe vagy a 2000-es évek elejére. Péter nem az a fajta előadó volt, aki minden áron nagyobb akart lenni a dalainál. Egyszerűen csak odaállt a mikrofonhoz, és amikor énekelni kezdett, egyből tudtuk, hogy ki ő. Furcsa dolog a rádió. Emberek jönnek-mennek, dalok felkerülnek a játszási listára, aztán egyszer csak lekerülnek róla. De vannak hangok, amik valahogy sosem tűnnek el. Szolnoki Péterésen fog. Ma egy kicsit másképp szólnak a Bombon dalai. Isten veled, Péter! És köszönjük a dalokat! Nem.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A szabadtéri koncert az egyik legnagyobb élmény nyáron, úgyhogy most elcsalok valakit Rick Astley bulijára. Haló, haló!
2: Haló, jó napot! Kovács Renáta vagyok, és a játékhoz szeretnék jelentkezni.
1: Szevasz, Renáta! Tegeződjünk egymással. Mesélj nekem egy picit a vakációról. Voltál-e valahol már pihenni?
2: Nem, még nem, eddig nem sikerült, de már várjuk, mert nem sokára fogunk menni.
1: És mik a terveid? Hova mentek kikapcsolódni?
2: Olaszországba, Kalabriába.
1: Nagyon klassz. És te mit szeretsz csinálni? Melyik típus vagy, a strandolós, vagy a városnézős?
2: Hát mi igyekszünk kombinálni a kettőt.
1: Helyes, és hogy állsz a szabadtéri koncertélményekkel?
2: Szoktunk járni néha, kihasználunk minden lehetőséget, amit tudunk.
1: Nagyon helyes, Reni, én is hozzájárulok most ahhoz, hogy élményekben gazdag legyen ez a nyár. Gratula! Tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Tök jó, első próbálkozás volt.
1: Te egy nagyon szerencsés ember vagy ezek szerint. Kit hozol magaddal erre a szuper jó Rick Astley koncertre?
2: Hát szerintem a barátnémet.
1: Nagyon jó, csapjatok egy csajos estét, rúgjatok ki a hámból és táncoljatok egy nagyot a 80-as évek legnagyobb slágereire. Mik a kellemes emlékek Rick Astley zenéjével kapcsolatban?
2: Fiatal koromban nagyon sokat hallgattam, azóta egy kicsit ritkábban, úgyhogy most ez egy nagyon jó apropó, hogy újra felelemlítsem ezt az élményt. Köszönöm szépen.
1: Reni, mielőtt elengedlek téged az olaszországi nyaralásodra, meg így a hétvégébe pihenni egy picikét még, ami hátra van a vasárnapi napból, kérlek mondd meg, hogy melyik volt az a zenekar, ahol szólt a játékfelhívó szignálunk.
2: Az Abba.
1: Szuper jól játszották, gratulálok még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Billy Joel énekel a következő percekben, én pedig igyekszem este 6 óráig még jó pár retro.

slágerei Retro Rádió. Szeretettel várom Önöket a Rújkeszli hétvégében itt a Retro Rádióban. Picit olyan vegyes, ambivalens érzéseim vannak, olyan a kedvem, mint amilyen az időjárás is. Van, ahol esik, és kicsit ilyen borongós az ég ebben a pillanatban, és van, ahol zavartalan a napsütés, tehát bennem is a szomorkodás és a vidámság keveredik, hiszen örülök neki, hogy meg tudom ajándékozni Önöket a páros Rújkeszli koncert belépőkkel, de ugyanakkor nagyon szomorú is vagyok, amiatt, hogy rossz hírekkel kelhettünk. Szolnoki Péter itt hagyott minket, úgyhogy ma délután a Bombon dalaival ráemlékezünk, és érdemes lesz a Poptarisznya után az Abba házi presszót is meghallgatni, ahol szintén róla szól majd minden. Ez így tisztességes. A folytatás a Texasé Summer Sun, nyári napsütés. Remélem, hogy az országnak nagyobb területén élvezhetjük, mint amekkora területén esik az eső. És itt van Ross Stewart is.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan meghallgatjuk Bruno Mars eljegyzési zenéjét, a Mary You-t is, amiről mindig az jut eszembe, hogy az eljegyzés kapcsán szerintem a fiúk hajlamosak arra, hogy valami nagyon pompázatos, hatalmas nagy csinadratát képzeljenek el. Nyilván szeretnék emlékezetessé tenni, de nem biztos, hogy a tervezéstől lesz az, lehet, hogy pont a spontaneitás hozza meg az eredményt. Kedves barátaim, egy szerelmes pár Rómában vakációztak néhány napot, és nem azért vitte oda a kis barátnőmet a fiú, hogy megkérje a kezét, tehát nem ez volt a szándék, csak egy sima kikapcsolódás, viszont a szállodai szobában volt egy olyan nagyon romantikus és érzelmes pillanat, amikor a fiút megszállta az ihlet, hogy ezt a nőt én el akarom venni feleségül, na de hát nem volt gyűrű, úgyhogy felpattant az ágyra, és szó szerint képzeljük el, lekapott egy függönykarikát, azzal térdelt le, és így hangzott el a nagy kérdés, hogy hozzám jössz-e feleségül. Igen volt a válasz, a történet pedig úgy folytatódott, hogy másnap nyakukba vették Rómát, hogy bemenjenek az ékszerüzletekbe, és vegyenek egy szép igazi gyűrűt, és mégse a függönykarika legyen a lány kezén. És akkor jót kacagtak azon, hogy olyan árakkal találkoztak, hogy akkor megint kapott egy gellert a sztori, hogy nagyon nem itt fogjuk megvenni a jegygyűrűt. És a vakáció után, amikor hazautaztak Magyarországra, akkor sikerült kiválasztani egy viszonylag normálisabb, észszerűbb áron a jegygyűrűket. Szóval ebből a sztoriból csak ennyit akartam kihozni, hogy néha a spontán dolgok sikerülnek a leghangulatosabban és a legemlékezetesebben. Bruno Mars és az eljegyzős dala Marry You következik hamarosan. Hey baby, és bizony ma teljesen más, hogy szólnak a bombon slágerei is itt a Retro Rádióban. A Varázsjellel, Szolnoki Péterre emlékezünk majd.
1: Te is a Varázsjellre vársz, álmok légbalonnyán szállsz, te is változni próbálsz.
0: Keserédes tehát ez a délután, de a változatos retro slágerek ma is elkísérnek minket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Paksról érkezhet a fűtés Budapestre, zöggenőmentes volt az átállás az új uniós vámszabályokra, AI-jal próbálta kijátszani a NAV-ot egy vállalkozó. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a műszaki egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. AI-os lebukás mesterséges intelligenciával készített, manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy borsodi vállalkozó. A NAV azért törölte a cég adószámát, mert a bejelentett székhely nem felelt meg az előírásoknak. Nem volt cégtábla, postaláda, és az ingatlan sem volt alkalmas gazdasági tevékenységre. A vállalkozó ezután szerkesztett képekkel próbálta bizonyítani, hogy mindent rendbe hozott. A revizorok azonban kiszúrták az AI által készített fotókat. Az újabb ellenőrzés is megerősítette a csalást, így az adószámot nem állították vissza, az ügynek pedig büntető jogi következményei is lehetnek. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója. A zenekar közlése szerint a művész súlyos betegség után hunyt el. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg Török Tamással a Bombont, amely az elmúlt 3 évtized egyik legsikeresebb hazai pop zenekarává vált. A zenész 57 éves volt. Napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A legtöbb helyen 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható, míg északkeleten valamivel hűvösebb, 21-25 fok valószínű. Éjszakára fokozatosan megszűnik a csapadék, a folytatásban pedig ismét sok napsütésre készülhetünk. Holnap délután ugyan több gomoly felhő lehet felettünk, de alapvetően kellemes nyári időig érkezik. A hajnali 12-17 fokról napközben 26 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Aki szereti a retro slágereket, az biztos, hogy szeret nosztalgiázni is, régi szép emlékeket felidézni. Ebben segít most nekünk a Vénusz együttes, jön a régi nyár, és előtte még a macskaimádó

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma sokszor elhangzik majd Szolnoki Péter neve mellett, hogy ő volt a Bombon énekese. És ez persze igaz is. Csak valahogy kevés. Mert Péter nem egyszerűen egy frontember volt, aki odaállt a mikrofon elé és megtáncoltatott minket, hanem egy igazi zseni, aki 8 évesen már fuvolázott, játszott fúvós szimfonikus zenekarban, big bandben, énekelt, basszusgitározott, vagyis jóval azelőtt zenész volt, hogy az ország megismerte volna arról a jellegzetes, bársonyos, mélyen búgó hangjáról. És talán éppen ezért szólt minden annyira könnyedén, mert a Bombon dalai sosem akarták megváltani a világot, inkább csak elkísértek benne minket. Ott voltak az első szerelmeknél, a nyári kocsikázásoknál, házi bulikban, kazettán, CD-n, aztán most már ott vannak a telefonokon is, és hát közben eltelt 30 év, idén májusban Péter még ott állt a Budapest Aréna színpadán a Bombo jubileumi koncertjén, ma pedig már múlt időben beszélünk róla, és ezt még kimondani is nagyon-nagyon furcsa. Szolnoki Péter hihetetlenül fiatalon hagyott itt minket, de a dalai szempontjából 30 évnyi közös emlékkel. Isten veled, Péter! Ma biztosan sok rádióban, egy kicsit hangosabban szól majd a Bombom.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én nagyon szeretek olyan nyári élményeket gyűjteni, amire jól esik visszaemlékezni az őszi-téli bekuckózós időszakban, és hogyha önök is így vannak ezzel is imádnak koncertre járni, akkor itt a helyük velem a Retro Rádióban a Rékeszli hétvégében. Halló, halló!
2: Kezdjük, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó napot kívánok, tegeződjünk egymással. Kérek szépen egy keresztnevet.
2: Szia, Csaba vagyok.
1: Hello Csabi, honnan telefonálsz nekünk?
2: Hát én most épp Budapest M0-áson vagyok, dolgozom még.
1: Mesélj egy picit a napodról, mivel telik a hétvége.
2: A hétvége most munkával fog telni, ma kezdtem a munkahetet.
1: És szabadságod lesz azért?
2: Igen, lesz szabadságom. Hát nem tervezünk nagy kirándulást, két pici gyermek van a családban, egy 2 éves, meg egy 2 hetes baba, úgyhogy igazából csak ilyen kisebb kirándulás, kis babázás, család ez az. Mi nagyon boldogok vagyunk, tehát ez feletteti ezt a nagy meleget, meg a körülményeket. A pici az még elviseli, ő még ugye ezt a meleget szereti. Nagyon jó.
1: Mint egy kis csibe a keltetőben, igaz?
2: igen, picurka.
1: És mi a véleményed, szerinted meg tudnátok szökni egy szabadtéri koncert erejéig a babák mellől?
2: Mamák azok nagyon sokat segítenek, úgyhogy ez már most nem lesz akadálya.
1: Na hát akkor nekem nagyon jó hírem van a számodra. Gratulálok! Tiéd a 10.

0: Kívás!
1: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Nagyon jó, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Ugye nem tévedek, hogy a szerelmedet, a párodat, a kis feleségedet hoznád magaddal?
2: Így van, őt fogom vinni, tehát kettesbe fogunk menni.
0: Egy kis romantika, rátok fér egy pici pihenés, úgysem alszottok túl sokat mostanában. Mi az ő keresztneve, ha tudjuk meg?
2: Marian, nagyon szépen köszönjük.
0: Csabi, mielőtt visszaengedlek téged a munkához, kérlek mondd el, hogy melyik volt az a zenekar vagy sláger, amit hallottál a szignálunk után?
2: Egy éjszaka Bangkokban.
0: Így van, One Night in Bangkok. Hát gratulálok még egyszer, tényleg csúcs, szuper ügyes voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Albano és Romina Power duettje a Felicitas szól a Retro Rádióban, én pedig csak és kizárólag buzdítani tudom a retro hallgatókat, ha most nem is jött össze a győzelem. Könnyen lehet, hogy a következő órában sikerülni fog.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hosszú és boldog házasság szerintem nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy ha valakinek ilyen van, és én találkozom vele, akkor mindig kifaggatom, hogy mi a titok, adjon tanácsot, mondja el a saját szubjektív véleményét a témáról. És hát nem vagyok ezzel egyedül, van egy riporter, aki Gloria Estefánt is pont erről kérdezte, hogy hogy lehet az, hogy ennyire csodálatos és boldog és hosszú házasságban van, mi a titok, ő pedig azt válaszolta, hogy a humor. A férje minden áldott nap meg tudja nevettetni őt az első perctől fogva, és a humor segítségével kerekednek felül a nehézségeken is, úgyhogy ezt a szempontot is megpróbálom majd figyelembe venni, és megfogadni a jó tanácsot. Gloria Estefán és a Konga szól a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára jön a Csillag, születik Betét dala, ami annak idején elnyerte a legjobb eredeti Betét dalnak járó Oscar-díjat is, meg kapott Golden Globot, és még sorolhatnám. A filmnek, a Csillag születiknek az az érdekessége, hogy annó Lady Gaga és Bradley Cooper annyira zseniálisan játszották a szerepüket, szerelmes párt alakítottak a filmvásznon, hogy utána nem győzték levakarni magukról azt a pletykát, miszerint ők a való életben is egy párt alkotnak. Ez nem volt igaz, és roppant kellemetlen lehetett otthon a saját párjuknak folyton magyarázkodni. Na de közben meg mennyire zseniális, hogy ilyen szuper jól sikerült játszaniuk, ilyen energiával, hogy gyakorlatilag senki nem hitte el nekik, hogy ők a valóságban nem szerelmesek. Jön a Csillag születik, Betét dala ez a Shallow a Retro Rádióban hamarosan. Érzelmes és megindító ez a sláger. És mivel én szeretném az ország borongósabb területein is előcsalogatni a napsugarakat, éppen ezért itt lesz velünk az Emberek együttes is.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is.
0: Hát hozzon akkor egy csomó gyönyörű dolgot a mai délután az önök életébe. Többek között például egy páros Rick Astley belépő jegyet. Hamarosan újabb játék a Retro Rádióban.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Holnap szavazhat a parlament az alaptörvény módosításról. Betiltják az AI használatát az iskolákban, Norvégiában a következő tanévtől. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása. A tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a vízszintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértő szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a 7. évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást saját el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túlkorai használata lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Napos, gomoly felhős idő várható. Az ország észak-keleti harmadán ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Sokszor hangzik el beszélgetésekben az a bölcsesség, idézőjelbe teszem, az a mondat, hogy neked könnyű lehet, pedig nem olyan egyszerű a másik cipőjében járni. Jön a Republik, és a neked könnyű lehet, és Eddie Grant is énekel,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van egy nagyon érdekes dolog Szolnoki Péter hangjával kapcsolatban, ez pedig az, hogy lehet, hogy már akkor is ismertük, amikor még nem is tudtuk, hogy ő az. Mert sokaknak ugyan ő volt a Bombon énekese, másoknak viszont egy hang egy filmből, egy meséből, egy olyan dalból, amit gyerekként százszor is visszatekertünk. És talán ez az egyik legszebb dolog, amit egy énekes maga után hagyhat, hogy úgy költözik be az emlékeinkbe, hogy szinte észre sem vesszük. Szolnoki Péter hangjában volt valami nagyon-nagyon egyedi, valami nagyon felismerhető. Nem kellett hozzá bemondani a nevét, elég volt néhány másodperc. Mély volt, meleg, bársonyos, és ugyanakkor kicsit játékos. Pont olyan, amihez jól állt a Bombon humora is. 30 évig zenélt együtt Török Tamással, és amikor nemrég a közös 3 évtizedről beszéltek, Péter azt mondta, kívül rengeteget változtak, de a fontos dolgok megmaradtak. A zene szeretete, a barátság és a humor is. Talán ennél pontosabban most sem lehetne elbúcsúzni tőle, mert a hang ma ugyan elhallgatott, de a zene, a barátság és az a bizonyos humor itt maradhat. Isten veled, Szolnoki Péter!

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Billy Idol, White Wedding-ét hallgatjuk meg a következő percekben hamarosan, már csak azért is, mert hogy a paloznaki jazz piknikkel Rick Astley szabadtéri koncertjén legalább akkora buli meg hangulat lesz, mint amiket a lakodalmakban át szoktunk élni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Most kell hívni a jazz piknikért, a jegyért.
1: Szervusz! Hogy hívnak téged? Mutatkozz be nekünk, kérlek.
2: Jázmin vagyok.
1: Hello Jázmin, honnan telefonálsz?
2: Győrből.
1: És mivel telik a hétvégéd, a nyarad, a kis életed mostanság? Mesélsz nekünk?
2: Igen, most diplomáztam le, és a színházba megyünk a Tihanyi szabadtéri színpadra megünnepelni.
1: Ó, hát ez fantasztikusan hangzik, szeretettel gratulálok, és miből szereztél diplomát? Mi lesz a hivatásod?
2: Tudós leszek, számítógépes és kognitív idegtudós.
1: Azt a mindenit, és nyáron lesz lehetőséged, hogy a sok-sok tanulás után a jól megérdemelt pihenésedet eltöltsd valahol, elutazol valahová?
2: Igen, szerencsére Balatonon lesz rá lehetőségem.
1: Jó híreim vannak, a Balcsira többször is mehetsz. Gratula, tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a paloznaki jazz piknikre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Osta, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök.
1: Ügyesen játszották, kit hozol magaddal a Rick Astley koncertjére?
2: Édesanyámat viszem.
1: Akkor csajbuli lesz?
2: Igen.
1: Mindkét generáció, te is és ő is kívülről fújjátok a Rick Astley dalokat?
2: Igen, és van rá külön koreográfiánk is, úgyhogy.
1: Azt a mindenét, hát kérem szépen, igazi rajongókkal állok szemben, akkor ezt ott eltáncolhatjátok az első sorban. Szeretettel gratulálok még egyszer, ügyes voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Még egy helyes megfejtés, mondjál gyorsan nekem így a végére, melyik slágernél szólt a szignálunk?
2: Az Alphaville slágere volt.
1: Így van, még egyszer gratulálok.
2: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm.
1: Hallom az üdvrivalgást a háttérben. Helyes, biztos, hogy nagyon nagy buli lesz, említettem is, hogy pontosan ugyanakkor a hangulatra lehet számítani, mint amekkorát mondjuk egy lagziban át szoktunk élni. Billy Idol és a White Wedding szól a Retro

Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon kedves SMS-t kaptam Atesztől, Pécsről írta. Hello Izabella, boldog névnapot kívánok neked sok szeretettel. Képzeld, nekem pont ma ér véget a szabadságom, összesen 2 hetet pihentem, és holnap már megyek dolgozni. Szép délutánt mindenkinek. Atesz, köszönöm a köszöntést, nagyon cuki vagy. Én a névnapokkal valahogy úgy vagyok, hogy akkor szoktam csak észrevenni, hogy névnapom van. Amikor valaki megköszönt, nem tartom annyira számon, nem tudom megjegyezni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jól esik, hogy gondoltál rám. És hát annyit mondanék még neked, hogy akkor a következő sláger a Cutting Crew-tól szóljon neked, és mindazoknak, akikben van egy enyhe melankólia azzal kapcsolatban, hogy vége a vakációnak, és holnap indulnak a szorgos hétköznapok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hosszú-hosszú órákig lehetne azon vitatkozni, vagy filozofálgatni egymással, hogy ki mit szeret a másikban, vagy a másikon a legjobban, mi az, amit először megnéz. Volt már ilyen kérdés is, amire százával jöttek az SMS-ek, voltak, akik azt mondták, hogy mondjuk egy ápolt kéz az, ami először feltűnik. Volt, aki azt mondta, hogy a gödröcske az arcon, ami megjelenik mosolygáskor. Volt, aki azt mondta, hogy a csípőringása, vagy akár a másiknak az illata. Szóval rengeteg minden lehet, amit szexepilnek tekintünk. Én például szeretem az apró, pici tökéletlenségeket, a nyári szeplőket az orcán. Hamarosan a Bombon énekesére, Szolnoki Péterre emlékezünk. Jön a szexepilem.
1: És nem vagyok Bond, nem vagyok túl nagy szám.
0: És ha már a következő órában lesz még egy utolsó lehetősége arra, hogy megnyerje a páros Paloznaki Jazz Picnic és Rick Astley belépőjét, éppen ezért belehallgatunk Rick Astley legnagyobb slágerébe is. Hadd hangolódjunk rá egy kicsit erre a fantasztikus nyári szabadtéri bulira. Örök élmény és örök emlék marad, ha sikerül oda eljutni, úgyhogy szorítok mindenkinek a játékban. A hírek után Rick Astley is énekel.
2: Műsorajánló.
3: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlisták

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszli koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyszállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A közösségi média jelentősen befolyásolhatja a krónikus bőrbetegségekkel élő fiatalok lelki állapotát. Erre jutottak a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A több mint 211 és 18 év közötti serdülő bevonásával készült vizsgálat szerint a hosszabb képernyőidő alacsonyabb önértékeléssel, nagyobb szorongással és rosszabb élet minőséggel járhat együtt. A kutatás azt is kimutatta, hogy a bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket követő fiatalok körében gyakoribb a szorongás. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a közösségi média hasznos is lehet, ha hiteles, egészségügyi információk vagy az aktív életmód felé tereli a fiatalokat. Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Ezek után nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban itthon. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
7: Sporthírek a Retro Rádióban.
6: Már csak 4 csapat álmodhat a világbajnoki trófeáról, az utolsó 2 labdarúgó negyed döntő is a hosszabbításban dőlt el. Miamiban Anglia Jude Bellingham duplájával 2-1-re legyőzte Norvégiát, így a szigetországiak ismét ott vannak a legjobb 4 között. Kansas Cityben a címvédő Argentina is csak a ráadásban tudta megtörni a hősiesen védekező emberhátrányban futballozó Svájcot, és végül 3-1-re nyert. Az elődöntőkben igazi futballklasszikusok következnek, kedden Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze, szerdán pedig Anglia és Argentina vív meg a másik döntős helyért. A vesztesek szombaton Miamiban a bronzérmért játszanak, a világbajnoki döntőt pedig jövő vasárnap rendezik meg New Yorkban. Hamarosan tehát kiderül, hogy kiemelheti magasba a futballvilág legértékesebb trófeáját. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit és a híreket Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Szinte üres a borítékom, amiben a párosúj kezdő belépők vannak. Egy utolsó lehetősége még adódik a szerencséseknek, és egy kicsit közelebb is hozom a következő pár percben Rick Astley koncertjének a hangulatát. Ez a Never Gonna Give You Up.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ma reggel óta valószínűleg nagyon-nagyon sokan csináljuk ugyanazt. Rákeresünk egy bombondalra. Aztán még egyre, és még egyre, és még egyre, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem is csak a zenét hallgatjuk, hanem konkrétan emlékezünk. Ez a különös varázsereje a daloknak, hogy 3,5 percbe belefér akár egy egész régi életünk. Egy ember, akit már rég nem láttunk, egy lakás, ahol már rég nem lakunk. Szolnoki Péter 30 éven át adott nekünk ilyen 3,5 perceket, pedig a bombon története állítólag egészen hétköznapian kezdődött, egy találkozással a Jászai Mari téren Budapesten, amikor Török Tamás meghallotta Péter hangját, és azt érezte, hogy ebben több van, és igaza lett. 30 év közös munka és közös barátság lett belőle. Dalok, koncertek, egy egész generáció közös zenei emlékezete született meg. És van ebben valami különösen fájdalmas, hiszen alig 2 hónappal ezelőtt még a 30. születésnapjukat ünnepelték az arénában. Ma pedig búcsúzunk. Nehéz erre jó mondatot találni, talán nem is kell. Inkább hallgassuk meg a hangját, mert vannak pillanatok, amikor a rádiósnak is jobb csendben maradnia. Isten veled, Péter!

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mai délutánon utoljára nyújtom át a páros rikeszlő belépőket, úgyhogy

0: igencsak szerencsésnek érezheti magát, akinek sikerült győzni. Halló, halló!
1: Szia, Viki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Viki, hol vagy ebben a pillanatban? Mit csinálsz?
1: Úton vagyok éppen anyukámhoz. Megyek hozzá látogatóba.
0: Oké, és ez mit jelent, hogy melyik területén vagy az országnak, hogy belőjük?
1: Csepel-sziget.
0: Oké, és akkor Budapesten, rendben. Mesélj egy picit a vakációról. Voltál-e már szabadságon idén nyáron, vagy majd csak eztán mész?
1: Sajnos még nem voltam, majd hát ilyen augusztusban tervezem, akkor tudok úgy elszabadulni a munkahelyemről, hogy jó legyen.
0: Világos. Világos, és figyelj csak, tervezed, hogy elutazol valahová, vagy csak úgy otthon leszel és pihez?
1: Hát egyelőre még konkrét terv nincsen, ötletek vannak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen irányba tudunk menni.
0: Jó, de szeretsz kimozdulni, kirándulni, igen, szabadtéri igen, koncertekre igen, járni?
1: Igen, nagyon szeretek.
0: Nagyon nagy örömmel hallom, mert hogy gratulál! Tiéd a 10. hívás!
2: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
1: De jó, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök. Még sose voltam Paloznakon, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnék eljutni egyszer.
0: Na hát most sikerülni fog neked augusztus elején. Rick Astley koncertjére mehetsz, és hát milyen élményeid vannak a 80-as éveknek ezzel a muzsikájával kapcsolatban? Szereted őt?
1: Nagyon-nagyon minden számát imádom. Hát szerintem ugye ez a 80-as években, ugye hát a mikorosztályunknak szerintem egy ilyen ikonja volt, úgyhogy abszolút pozitív.
0: Így van, én is nagyon-nagyon csípem őt, és nem csak mint zenész, magánemberként is szuper jó fejű, már nagyon sok cikket olvastam róla, egy fantasztikusan kedves és barátságos figura, úgyhogy tessék tombolni ott az első sorban, jó?
1: Jó, megígérem, köszönöm szépen, jó, nagyon köszönöm.
0: Annyit kérdeznék még tőled így a végére, hogy melyik volt az a bizonyos sláger, ami meghozta neked a győzelmet, hol szólt a szignálunk?
1: A Genesis.
0: Tökéletes a megfejtés, és szeretettel gratulálok még egyszer.
1: Köszönöm, tényleg nagyon boldog vagyok. Köszönöm.
0: A folytatás dalban a Hooligansé, előtte pedig még Szent Elmo tüze is fellobban. Ez a Retro Rádió, én Nyerges Izabella vagyok, és pillanatokon belül átadom majd a terepet a Poptarisznyának és Bétót Lászlónak.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnél. Lassan búcsúzom, néhány utolsó fontos információ még beleférhet, aztán utána átadom a terepet Bitóth Lászlónak és a Poptarisznyának is. Hát először is szeretnék egy kicsit segíteni Bettinának, akitől SMS-t kaptam. Szia, kedves Izabella! Tudom, hogy ebben a pillanatban nincs kívánságműsor, de én mégis általad üzennék életem értelmének, Sanyikának, akinek számot küldenék. Képzeld, most lesz 8 éve, hogy együtt vagyunk, és még nagyon sok boldog évet kívánok magunknak, és ezzel a számmal üzenem, hogy nagyon szeretem. Köszönöm szépen, hogy segítesz. Üdv, Bettina! Hát persze, hogy segítek, nem vagyok szőrös szívű, és hát ha már a kívánság műsor került szóba, illetve pontosabban az, hogy most éppen nincsen, akkor gyorsan elmondom, hogy mikor lesz a következő. Hétfőn este 6 és 8 óra között a Baházi Csaba várja majd azt, hogy felhívják a 0620 22 22 122-es számon. Én most vakációzom egy picit, és addig Csabi fog nekem segíteni, úgyhogy előre is hála és köszönet érte. És akkor említettem, hogy végezetül búcsúzol, gyorsan elmondom, hogy mi az, ami még itt a Retro Rádióban is többek között várható ma este. 6 órától indul a Poptarisznya Bitóth Lászlóval, és este 8-kor pedig érkezik Csabi, hogy méltóképpen megemlékezzünk Szolnoki Péterről. Többször is említettem, hogy picit keserédes volt ez a délután, hiszen jó volt önökkel játszani, jó volt kiosztani a páros Urikeszlé belépőket, de ma reggel elveszítettünk egy csodás hangot, a Bombon énekesét, és méltóképpen próbáltunk rá emlékezni egy-egy Bombon dallal. Én is összeszedtem a gondolataimat, és hát ezt, amit elkezdtem, Csabi 8 órától folytatja majd. Úgyhogy akkor nem is maradt más hátra, csak az, hogy elköszönjek. Michael Jackson énekel a folytatásban, akiről nem olyan régen jelent meg egy fantasztikus önéletrajzi ihletésű film. Jafar Jackson a saját unokaöccse alakítja benne Michaelt. Állítólag félelmetes a hasonlóság. Én a vakáció idején tervezem megnézni a Michael című filmet feltétlenül, és előtte még itt van velünk a fátyolós hangú Belinda Carlisle is. Ez a Circle in the Sand a Retro Rádióban. Én ezzel kívánok önöknek nagyon szép hétvégét és kellemes vasárnap estét. Puszi!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul, Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200.000 érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-ra teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro

Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik itt a Retro Rádióban a Poptarisznya. Remek az idő, nyugodtan mondhatom, hogy nyár van, igazi nyár, nincsen kánikula, olyan kellemes, szeles, időnként napos, de mindenképpen nyárias az idő. Használja ki mindenki, aki ezt teheti. Az autópályákon és az autótakon sajnos voltak és vannak, és ahogy nézem itt az előrejelzéseket, a nagyforgalmat illetően még lesznek balesetek, úgyhogy vezessenek nagyon óvatosan. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében egy személyautó hajtott korlátnak a belső átterelő sávon. A 37-es kilométernél útszűkület mellett lépésben halad a forgalom. A baleset helyszíne mögött több mint egy kilométeres torlódás alakult ki. A 8-as főúton Inota közelében egy személyautó árokba hajtott. Elnézést, hol is hagytam abba? Igen, a 8-as főúton Inota közelében egy személyautó árokba hajtott. A 25-ös kilométernél Székesfehérvár veli vezető oldalon csak egy sávon halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányba torlódásra lehet készülni. Aztán még egy baleset, a 65-ös főúton Szakály közelében egy motoros szenvedett balesetet, a 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vezessenek tehát nagyon óvatosan, az a legfontosabb, hogy mindenki érjen haza, hogy mikor, az lényegtelen, de mindenki célozza meg, hogy nyugodtan és békésen hazaérkezik. Kezdődjék a Poptarisznya sok-sok zenével, ehhez kívánok mindenkinek jó vételt és jó szórakozást! If you wanna be rich, you've got

Gigi D'Agostino és a L'amour toujours. Ez volt tehát egy nagy-nagy sláger valahonnan a 90-es évekből. Maradva a 90-es éveknél, ez a Culture Beat. És a Mr. Wayne.

0: Ez volt a Culture Beat, és ez volt a Mr. Rain Radio.
1: Poptarizmi.
2: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Még mindig maradunk a 90-es éveknél. Caught in the act.

A mai napon véget ér Wimbledonban a teniszverseny. A férfi egyes döntőjét Sinner és Zverev vívja. Az első szett Zverevé tiebreakben nyert, így ő vezet momentán 1-0-ra. DJ Prince Tal Joe és Marky Mark. Ez a Happy People.

0: Nagyon, de nagyon utálok rossz hírekre ébredni. Ez sajnos a mai napon bekövetkezett. Az ember mit csinál? Felébred és kezébe veszi a telefont, és elkezdi lapozgatni, és döbbenten láttam az első hírt, amely így szólt: meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes alapítója, gitáros, a zeneszerzője. Egy fantasztikus zenei ember, akint az egész szakma tisztelt és szeretett. És én emlékszem rá, hogy egy évvel ezelőtt Ománban találkoztunk, nem beszéltük meg, de ő is pontosan oda ment nyaralni, ahova mi mentünk nyaralni, és bizony nagyon jó perceket töltöttünk ott el, és el is határoztuk, hogy visszamegyünk, ha hamarabb nem, akkor a jövő év legelején. Peti már sajnos nem lesz Ománban. Peti, nagyon-nagyon-nagyon örülök a barátságodnak, hogy együtt voltunk sok-sok éven keresztül, és sok-sok időt tölthettünk el különböző helyekben, fellépéseken vagy fellépéseken kívül. Az emlékedet egy életre megőrzöm.
1: The best music!
0: Egy csoda a Bombontól, egy vallomás a gyerekekhez, gyermekeimnek.

Gyermekeimnek ez volt egy csoda, ez volt a bombon. Benne King 1962-ben. Aztán jött egy remek remix. Ez a Stand By Me.

Gyere hozzám fel! Gyere hozzám fel! Ez volt a Beezer Boys. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Pottarisznya. We are the music. Ice MC. Before the rain came down, you were so full of life's offering. It's a rainy day. Hát bizony, ez nem egy esős nap. Bár egy-egy zápor az országban kialakulhat, de az a nagy, csendes, sok órán áttartó eső, ami kellene a földeknek, az várat magára. It's a rainy day. It's a rainy day. Ez az Ice MC.

néhány nappal ezelőtt megtelt a Madison Square Garden. Na nem egy koncert, hanem egy esküvő miatt. Taylor Swift esküvője volt, és a hírességek közül ott volt Stevie Nicks, a Fleetwood Mac-ből és Paul McCartney. Aki egy olyan dalt énekelt, amit 60 éve nem tett. 60 évvel ezelőtt énekelte ezt a dalt először, és úgy tűnik utoljára, illetve most az elmúlt napokban ismét.

Ma tréfál velem a CD játszó, ahonnan én játszom mindig a zenéket, ugyanis nem ez a dal volt, amit Amerikában 60 évvel ezelőtt énekelt Paul McCartney, hanem ez. Az esküvő alkalmából ismét elénekelte. I want to hold your hand.

Csak úgy halkan megjegyezve, ez volt az első Beatles dal, amely Amerikában vezette a slágerlistát. Pontosan 60 évvel ezelőtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
4: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Retro Rádió.
5: És már is itt a Groove House. Csepregév egyik klasszikusával, annak kiváló feldolgozásával. Ez a Párizsi Lány és a Groove House.

0: Ez volt a Groove House és a Párizsi lány.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Jam and Spoon. Right in the night.

Jam & Spoon. Right in the night.

Egészen pontosan 4 perccel múlt el 3:47. Itt a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. Ez a Bolland Project. Egy emlékdal. Falcóra emlékezve írták és énekelték ezt a dalt. Aki 1998. február 6-án halt meg a Dominikai Köztársaságban. Tribute to Falco. Ez a Bolland Project.

0: Teile, Skandal, etc. Das ist gut. Das ist Showbiz.
1: Ez volt a Ballen Project és a Tribute to Falco. Egészen pontosan 1962. július 12-én a Marquee Klubban állt először színpadra a Rolling Stones. Blues zenét játszottak. Aztán jött a nagy ötlet, hogy az akkor már népszerű Beatles egyik dalát énekeljék el. Ezt megtették. És ez felkerült a slágerlistákra. Az első Rolling Stones dal egy Beatles siker volt. Az I Wanna Be Your Man. As a Rolling Stones.

Ez volt a Rolling Stones egy Beatles dallal, ez volt az I Wanna Be Your Man. Mara Lisa, 91-ből, a naplánya.

Ez volt a Mara Lisa. És mindig az marad. És a naplánya. Az óra utolsó dalát Bob Marley énekli. Falling in, out of love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békés Csaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladékhőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyeget tőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
7: Poptarisznya.
5: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
8: Retro Rádió.
9: Welcome to Sunday.
10: Ez egy kaliforniai együttes. Nagyon-nagyon kedvelték és szerették az amerikaiak. A 90-es évek vége felé alakultak. Ez a Real Big Fish. eljátszották egyszer csak úgy játékból, és óriási sláger lett belőle az AHA együttes egyik nagy slágerét. Ez a Real Big Fish és a Take on Me.

0: Újabb balesetekről kaptunk hírt a 44-es főúton. Békés Csaba térségében két személyautó ütközött össze, a 119-es kilométernél félpályás lezárás lépett érvénybe. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt akadozik a forgalom, úgyhogy vezessenek nagyon-nagyon óvatosan, és még egy, két személy autó ütközött össze az 1-es főúton Komárob közelében, a 91-es kilométernél, és itt természetesen félpályán halad a forgalom.
1: Radio.
2: Pop-tarisztió.
1: Bírtót Lászlóval.

0: Marku, Tears Don't Lie. Wimbledonban érik az újabb tiebreak, bár Zverev vezet 6-5-re a második szetben, de színe adogat, és hogyha megnyer az adogatását, akkor 6-6, és akkor természetesen tiebreak.
1: Magyarország legendás műsora,
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

Ez volt a No Mercy. More than a feeling. Pontosan 4:80. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya. Újra összeáll a nagy csapat. Ez az Emergency House. És ez a Holiday.

Ez volt az Emergency Hose. És ez volt a Holiday. Még egy szomorúság történt ezen a héten. Portugáliában egy kórházban július 8-án meghalt Bonnie Tyler. Mondtuk róla mindig, hogy ő a női Rod Stewart. Rod Stewart pedig a férfi Bonnie Tyler. Fantasztikus dalok és lágerek fűződtek a nevéhez, járt Magyarországon is. És terve volt véve egy újabb koncert is, ami már örökre elmarad. Megőrizzük az emlékét és dalait. The Best. Bonnie Tyler énekel.

Best. Bonnie Tyler énekelt. Nem sikerült a bravúr Zverevnek. A második szett tiebreakét elveszítette. Ha megnyeri, akkor 2-0 az ő javára, és az bizony már egy komoly előny. De így jelen pillanatban a döntőben az állás Sinner és Zverev 1-1. Music to music. Music. Pump up the jam, pump it up, I pump it up, yo pump it. Pump up the jam, pump it up, I pump it up, yo pump it. Pump Technotronic. Jam, pump it up.

Szomorú hír, ma reggel meghalt egy zseniális előadó, egy zseniális művész, Szolnoki Péter, aki már nincs közöttünk. A Retro Rádió egész nap különböző műsoraiban és különböző órákban emlékezett egy-egy dallal Szolnoki Péterre. Én is azt teszem ebben az órában is.

A poptarisznya után mindig jön a vasárnapi Abaházi presszó. Abaházi Csaba is átalakította a műsorát, hiszen csak és kizárólagosan a bomborról fog szólni, és arról a srácról, aki már nincsen közöttünk, Szolnoki Péterről, és természetesen megszólalnak különböző zenészek, különböző előadók, akiknek valamilyen köze volt az elmúlt években ehhez a zseniális emberhez, Szolnoki Péterhez.

Ringo Starr is ünnepelt több más művésszel együtt az elmúlt héten. Kimondani is gyönyörű 86 éves, 1940. július 7-én született. És mivel ünnepeljen egy ilyen művész, természetesen azzal a dallal, amely a rock and rollt annak idején elindította, mégpedig Bill Haley Rockin' the Clock-ja.

Dobrádi Ákos is ott lesz október 10-én a 7. nagy aréna retro partin az arénában. És egész biztos, hogy ezt a dalt is elénekli majd. Ez volt a titkos üzenet. 32 év után újra Magyarországra jön hozzánk az aréna retro partira Jason Donovan. Ez a Hang On To Your Love.

0: Három és fél perccel múlt el. Vagy pontosabban 3,5 perc múlva lesz 3:48. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya.
1: Welcome. Hey, yo, Captain Jack!
2: Hey, yo, Captain Jack!
1: Bring me back to the railroad track!
2: Bring me back to the railroad track!
0: Captain Jack.
3: Run along with Captain Jack.
0: Captain Jack.

Ez volt a Captain Jack és a Captain Jack. Pontosan 3 perccel elmúlt 3:48. Duke and Duck és a Santa Maria.

0: Santa Maria. A Neoton klasszikusa volt ez. És Csepi a mai napig énekli. Ez volt a Santa Maria
1: Radio.
2: Poptarizmi.
1: Bétót Lászlóval. Bétót Lászlóval.
0: CNC Music Factory. Ez a Celebration.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért itt a Poptarisznya a Retro Rádióban. Zárjuk tehát, de jövő héten a szokott időben ismét kinyitjuk. De ne menjenek sehová, hiszen rövidesen jönnek a hírek. A híreket követően pedig Abaházi Csaba, aki Szolnoki Péterre fog emlékezni jó néhány zenésztársával együtt. Érdemes tehát hallgatni a mai alkalommal is az Abaházi Presszó külön kiadását. Önöknek további jó rádiózást kívánok, további jó retrózást, és ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra!
1: Pardon!
2: Bétót László!
1: A viszonthallásra!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Bye-bye!
4: Bye-bye!
3: Arrivederci!
4: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
4: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
4: Adios!
3: Au revoir!
4: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvénymódosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyéket egyik elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása. A tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a vízszintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a 7. évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást saját el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túlkorai használata lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most Minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul a vasárnapi Abaházi Presszó egy újabb külön kiadása. És hát ezek a külön kiadások akkor vannak, amikor sajnos olyan dolog történik, amire nem voltunk felkészülve. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter, Artisius díjas zeneszerző, énekes, zenész, hangszerelő, musical színész, szinkronszínész, a Bonbon zenekar tagja, énekese, fuvolistája. Ma barátaival és zenésztársaival Szolnoki Péterre emlékezünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió a vasárnapi Abaházi Presszóban ma. Szolnoki Péterről beszélgetünk pályatársaival, zenésztársaival, barátaival, elsőként Geszti Péterrel. Üdvözöllek, szép estét, szia!
1: Hello, szia Csabika, hello!
0: Az gyorsan hadd mondjam el, mielőtt még belevágnánk, hogy értelemszerűen nagyon sok embert terveztünk megszólaltatni, de most azok beszélnek, akik azt mondták, hogy tudják vállalni a beszélgetést, nagyon sokan azt mondták, hogy képtelenek megszólalni, viszont te a Facebookra is kiírtál egy csodálatos posztot, ami a Petiről szól, és tök érdekes, hogy így ennyi év távlatából azt gondolnám, hogy akkor, amikor a Repülők dalokban énekelt, már ismert volt Peti, de nem, akkor még igazából nem nagyon ismerhettük a nevét, max a hangját általatok.
1: Így van, és hát ezért is kezdtem azzal ezt a visszaemlékezést, ami tényleg engem is szóval nagyon elbevágott azon a reggelen, hogy elment a Peti, elment a hangunk, tudod, mert speciál a Repülőknek is bizonyos értelemben ő volt a hangja, tehát ő még akkor azt nem csak a BM zenekarban zenélt, és azt hiszem a Michel barátom ismerte őt valahonnan, és ő hívta el vokálozni. Halkan mondom, ugye a Repülők dalokban elképesztően remek énekesek adták a vokált, ugye a Tunyogi Belmi, a Tunyogi Orsi, az Autcsilla, a Czeroszki Henny, és a Peti. És a Peti volt a férfi hang, és hát nagyon sok dalunknak ő egyfajta ilyen logójává lett. Az én kedvenc dalom, amit fel tudok idézni, az tulajdonképpen az a Jó reggel című Repülők dal, ami nekem mindig az ő hangján szólal meg. És pont ez jutott eszembe, amikor reggel meghallottam a halálhírét, hogy na ez egy szar reggel, de mindig az szok bennem megmaradni, ahogy ő azt énekli a Jó reggelt. Mert annyira az a tényleg lágy, de férfias frekvencia, ahogy ő megszólalt, az a srácos mosoly, az a kedvesség, ami áradt ebből a srácból. Nekem ő mindig egy srác marad, az a kis srác, akit megismertünk akkor. Az valahogy nem csoda, hogy belopta magát az emberek szívébe. Tehát, hogy akárki, akármit hallott tőle, azt szerintem egy életre megjegyezte ezt a nagyon tipikus, kicsit lágy, de mégis erőteljes, belkántó hangot. És aztán, hát egy kicsit a Repülők után kezdett ő aztán önálló lábra állni, és aztán ugye elindult a Bombom, és aztán egy nagyon szép karrier futott be, rengeteg nagy slágert írtak, amelyeket mindenki nagyon jól ismerhet és szerethet. És azt még fontos elmondani bármilyen még, hogy a Peti egy igazi zenész volt. Tehát először is egy képzett zenész volt. Az nem csak azt jelenti, hogy az ember kottát tud olvasni, hanem hogy van víziója a zenéről. Remek fuvolista volt, remekül játszott a Repülők utolsó comebackjén, és ő játszotta a fuvolaszólót az augusztusi tér című dalunkban. És hogy kevesen vannak, és ezt te is tudod, Csabi, akik igazából jól meg tudnak valamennyire élni a zenélésből pusztán, anélkül bármi mást kellett volna csinálniuk mellettel.
0: Egy kicsit beszéljünk arról, mert aztán Szolnoki Peti elhíresült arról, hogy mennyire profi, mind a hozzáállás, mind a munkavégzés terén. Akkor, amikor tulajdonképpen félig meddig kezdőként a Repülők dalokban énekelt, már akkor is profinak tűnt?
1: Igen, hát ő hozzá atomórát lehetett állítani. Tehát, hogy még egy ilyen ember van, aki ennyire pontosan és fegyelmezetten énekel, akit én ismerek, az például a Kozma Orsi. Tehát, hogy egyszerűen azt tudom mondani, hogy ezeket az embereket, ha ledobod az északi sarkon, a fagy közepén, a semmi közepén, ők akkor is pontosan fogják tudni, hogy mi a dolguk a zenében. És a Peti ilyen volt, és mondom, egy felkészült ember volt, ráadásul egy hamar röhögős típus volt, tehát mindig könnyű és jó volt vele dolgozni. Nézd, ez egy olyan dolog, tudod, hogy a profizmus önmagában fontos dolog szerintem. Sok olyan előadót ismerek, akik noha ismertek, nem feltétlenül profik. Igen. A profizmus az azt jelenti, hogy van egy készenléti szint benned, ami alá soha nem mész. És ő például ilyen volt. És közben a profizmust nem csak ez jelenti, hanem a készenléti állapoton és a minőségen, a szinten túl az is jelenti, hogy tudsz valamit adni, amit más nem tud adni. És ez benne volt a hangjában és az attitűdjében.
0: Mennyire tudtatok ti kapcsolatban maradni azok után, hogy a Repülők tulajdonképpen te indítottad el az ő útját az ismertség terén. Mennyit találkoztatok, mennyit tudtatok beszélni, akár telefonon üzengettetek egymásnak, ő erről nagyon híres volt, hogy mindenkinek üzent a születésnapján, de tényleg, tehát soha senkit nem felejtett el, mindig valami poénnal zárta le a beszélgetést. Ti mennyit tudtatok, milyen kapcsolatban voltatok?
1: Ez nagyon fontos, hogy nem én indítottam előtt a zenei útján, hanem Maxim a zenekarunk, de leginkább a Michel, meg a Berkes Gabi, de inkább a Michel, hiszen a Michel utána rengeteget dobolt a bombomban. Egy még szorosabb zenét barátság volt, ez csak a korrektség kedvéért kell mondjam. Okay. Viszont amit kérdezel, az tényleg így volt. Én például nem tartom számon a névnapokat. Egyáltalán nem. És mindig meglepett, hogy a Peti az minden alkalommal küldött egy névnapot, miközben minket ugyanúgy hívnak. Igen. És persze mindig rám hozta a frászt, hogy na basszus, megint nem jutott eszembe, hogy felköszöntjön névnapján, mert ugye én nem foglalkozom a névnapokkal. És akkor mindig megírta, hogy valami nagyon aranyos szöveget írt mindig, és akkor persze mindig enyhe pírral és szégyennel az arcom, hogy gyorsan válaszoltam, hogy beléd is. De
0: ő ezt nem várta el, nem? Tehát, hogy nem várta a visszhangzást.
1: Nem, egyáltalán nem, persze. És tudod, milyen volt vele a viszony? Biztos van neked is olyan ember az életed, hogy ha nem találkozol vele 10 évig, akkor is ott folytatjátok, ahol abba hagytátok előtte 10 évvel. Ő pontosan ilyen ember. Ő valahogy úgy nem szűnt meg soha úgy lenni az embernek a tudatában, és hogy emlékszem aztán arra is, ahogy egyszer hosszú szünet után nem találkoztam vele, és egyszer csak látom, hogy mennyire le van fogyva 10-valahány évvel ezelőtt. Már majdnem azt mondta neki, hogy milyen jól nézel ki, mert egyébként marha érdekes volt, hogy minél idősebb lett, egyre jobban nézett ki.
0: Igen, jól lát tehát neki olyan, akkor.
1: Figyelj, jól lát neki akkor, és egy olyan jó pasi lett belőle a jó hangja mellett, hogy tényleg, szóval így visszanézem a fotókat, és azt gondolom, hogy ez a fajta érés, ez jót tett neki, nyilván nem kérte volna mellé ezt a borzasztó betegséget, nem. De hogy közben mégis valahogy megérett, és az ének hangján ez nem hallatszott. Tehát magyarul az, hogy ő milyen szenvedéseken van túl, azt én nem vettem észre például, amikor élőben hallottam őt énekelni, és egy tündéri pasas volt, hát tavaly játszottunk koncertet Balatonlellén, és pont arra járt, és bejött, és beüzent előtte, és egy tündér volt, és tudod, azt, amikor azt nézed egy pályatárson, hogy nem, hogy semmi irítség nincs benne, hanem inkább az öröm, hogy ő hallja, hogy játszunk.
0: Igen.
1: Tudod, és ezért ő üzembe. Tehát, hogy nagyon ritka az ilyen ember, akiből ez a fajta jó érzése az életnek, ez a fajta irítségmentes öröme az életnek, a létezésnek az valahogy így árat volna.
0: Tudom, hogy mindenki szeret pletykálkodni, és a legtöbben talán ilyenkor erre kíváncsiak, na de hogy mi történt, meg mi volt pontosan, hogy neked például ő mesélt a betegségéről, vagy te tudtál arról esetleg másoktól, hogy mi van vele?
1: Nem, ő nekem erről nem beszélt. A Michelékről tudtam leginkább, ugye, mert mondom, a személyi Gabi sokat volt vele együtt, mert együtt bomboztak, és inkább onnan értesültem, de tulajdonképpen az egész zenész szakma tudta, hogy a Petivel nagy egészségügyi problémák vannak, és valahogy nem, azt hiszem, és olyan típusú ember volt, aki nem terhelte az embereket magától azzal, hogy milyen nyomora van. Mindenkinek van elég baja az életben, sokan vannak ezzel úgy, hogy nem akarják megosztani az a saját, főleg betegséghez kapcsolódó történeteiket másokkal. Én ezt mélyen megértem, ezért magam is ilyen vagyok. De ő erről nem nagyon beszélt, viszont amit hát próbáltam érinteni ebben a búcsúszövegben is, hogy annyira látszott rajta és érződött rajta, amikor már túl volt egy-egy nehezebb időszakon, hiszen ez a betegség most már évtizedes távlatokban mondható el, hogy kínoszta őt, hogy lehetett érezni, hogy megváltozott a karaktere, a viselkedése, a tekintete, mint az olyan emberekének, akik már visszajöttek egy-egy halálos betegségből, és akik már tisztában vannak azzal, hogy az élet milyen csoda, hogy egyáltalán létezünk. Mert szóval, hogy a mosolya mögött egyre inkább felsejlett mindig egyfajta tudás, annak a tudása, hogy minden nap egy csoda, amit mi meg tudunk élni, és ennek a fájdalmas bölcsessége, ez valahogy ott volt minden készfogásában és ölelésében.
0: Geszti Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél képet kapni arról, hogy valójában milyen ember volt Szolnoki Péter, mert ismertük őt mindannyian, ismertük a mosolyát, hallottuk a hangját, ismertük a gondolatait akár a riportokból, vagy a dalokból, de jó néha egy kicsit benézni a kulisszák mögé, hogy ott milyen volt. Nagyon szépen köszönjük.
1: Én köszönöm, Csavi.
0: Szép estét.
1: Neked is, Csavikám. Szia-szia.
0: Szia-szia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai vasárnapi Abaházi Presszóban Szolnoki Péterre emlékezünk. A vonalban itt van velünk Charlie. Szia, szép estét!
1: Szervusz, Csaba, csókolok!
0: Rólad azért tudva lévő, hogy elég markáns véleményed van a magyar poprock szakmáról, de ha jól tudom, akkor Szolnoki Pétert te is elismered, vagy elismerted az ő tehetségét.
1: Hát drága szívem, én a pop és a rock szakmáról nem olyan szeretek beszélni. Én nagyon régóta vagyok, és Isten áldásával még mindig vagyok. Annyit szeretek mondani a Péterről, hogy én beszélgetünk itt a barátokról, hogy hogy kire hasonlított. Nem tudom, mennyi időnk van, Somló Tamásra hasonlított, aki mindenki szeretett. Mindenki szeretett. Az, hogy a közönség mit mond, az egy dolog. Engemet nem érdekel a közönség mit mond. Engemet is már lealáztak, és nagyon sokan szerettek, de az nem, a közönség nem lényeges. A szakma a lényeges. És én mindig a szakmának dolgoztam. És én meg a Petiről még amikor őt meghallottam, és azóta is a legjobb barátok voltunk. És barátok lettünk. Tudom, ilyenkor mindenki ilyen jókat mond, meg minden, de én tiszta szívemről mondom azt, hogy ez az ember a csodák csodája volt. Nem énekes volt, hanem egy zenész énekes. Tehát szinte azon a 30 lemezemen, amin ő eljött, és akkor a vége felé már sztár volt, akkor is eljött. És az utolsó lemezen duetteket énekeltünk, és mit tudom én. Tehát és sokszor volt itt kint nálam, őt beengedtem.
0: De jó.
1: A lakásba, mert ide nem jöhet be csak úgy valaki, mert őt mint a családtagomat szerettem. Tehát egy rendkívül ember, zenész, tehát amikor ő bejött a stúdióba, én voltam, volt olyan, hogy én nem tudtam semmit. Ő a vokát pottából négy szólam fölénekelte, pik-pak-pak-pak-pak, és kész. És vége volt. És volt az egy nap, amikor én hazajöttem, és akkor mondtam, hát én általában ugye meg szoktam csinálni a dolgokat, pik-pak, és mit tudom én, akkor például nem sikerült. És akkor, de a lényeg az, hogy imádtuk egymást, ő nagyon szeretett. Az utolsó koncertjén ott voltam, akkor éreztem, hogy de ezt a koncertet úgy csináltam meg, hibátlanul.
0: Hát mint minden koncertjét, igen.
1: De az nem rég volt, ugye?
0: Igen,
1: hát akkor én már éreztem, hogy olyan szürke volt, vékony volt.
0: De nem beszélt a betegségéről.
1: Nem, én betegségről nem beszélek. Én tudnék mesélni betegségekről, mert a feleségem is. 14-ben a Lehr Pistike, a Somló, aztán Béla bácsi, a basszusgitárosunk, ugye?
0: Igen.
1: És aztán sok-sok kollega, akit szerettem. Olyan sokan mennek el. Én nem tudom, mikor fogok elmenni, de én már öreg vagyok, és nem tudom, hogy mit tart engem életben, hogy még nagyon jól tudok énekelni, de imádom ezeket az embereket, és főleg a Petikét, és az egész családjának, meg a kisfiának, aki kőbányai iskolába tanul, épp a Csiszár Peti mondta, hogy egy nagyon szép gyerek, nagyon jól énekel, egy nagyon vagány kisgyerek. Kívánom, hogy ne keseredjenek el. Itt a zenész kollégák velük vagyunk, és Hát mit mondhatok? Egy igazi ember volt, és hát itt most mindenki ír ezt, azt, meg amazt, tudod, hogy ez volt, meg az volt, meg amaz volt. Én nagyon hozzátartoztam.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszóban ma egy külön kiadás van Szolnoki Péterről. Beszélgetünk zenésztársaival, barátaival, és azokkal, akik őt jól ismerték, többek között Német Miklóssal, aki a Full Moonból is ismert, hiszen jártál itt a zenekaroddal, és hát a Bombom zenekar billentyűse vagy most már mióta?
1: 2009 óta, akkor rántott be Peti az együttesbe.
0: Szia, szép estét, és most elmondom itt is, mert hogy ezt előzetesen megbeszéltük, de a hallgatók füle hallatára is elmondom, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad, biztos nem könnyű beszélni most Petiről.
1: Hát nem könnyű, biztos nem én vagyok az egyetlen, aki egész nap csak kóvályog, és egyik sírásból a másikba téved, de hát beszélni is kell Petiről, mert megérdemli.
0: És ráadásul én azért gondoltam, hogy veled mindenképpen beszéljünk erről, mert te is kiraktál többek között egy posztot, amiben van egy fél mondat, amiről azt gondoltam, hogy erről mindenképpen beszélnünk kellene. Ha megengeded, akkor idézem ezt a mondatodat a Facebook posztodból. Egy kevés kesergés a kultúrán, díjakon azon, hogy nem ott tartasz, ahol kellene, de a szakmában mi tudtuk, hogy ebben az országban az a top, ahol te vagy. Ebben a fél mondatban kicsit az van nekem benne, hogy Szolnoki Péter egy kicsit, mintha elégedetlen lett volna, vagy legalábbis a te szemüvegeden keresztül, mintha elégedetlen lett volna mindazzal, amit ő elért énekesként, zenészként?
1: Nem elégedetlen volt, mert ha elégedetlen lett volna, akkor nem csinálta volna, hanem benne volt mindig egy nagyon nagy bizonyítási vágy, és nagyon-nagyon szeretett volna nagyon sok mindent csinálni, és úgy, ahogy azok az énekesek, akikre ő felnézett. És mindeközben, miközben ezt a rengeteg mindent csinált, a musicalt írt, meg hát ugye a Bombon 30 évnyi éneklés, meg hát az összes vokálozás, a tekisz 90-es évek összes felvételén ott van, hogy mindeközben ő nem vette azt észre szerintem, hogy ő volt a top ebben. És hát ezt mondogatni kellett volna neki többet, nekünk, de úgyse, tehát nyilván úgyse fogadta volna el, vagy úgyse hitte volna el, de volt egy nagyon-nagyon jó mondata. A 30 éves koncertre készültünk, és hát az egy nagyon embert próbáló próbafolyamat volt, és nagyon elfáradt, és akkor mondtuk is neki, hogy de hát Peti, hogyha elfáradsz a koncerten, vagy valami, hát tarts egy lélegzetvételnyit, konferálj többet, nyugodtan, nem gond ez, és akkor annyit mondott, és ez engem megnyugtatott, hogy végül is elért eddig, és felmérte ezt, hogy úgy gondolom, nekem már nem kell bizonyítani senkinek semmit.
0: Fú, ez de nagy.
1: Igen, és ebben teljesen igaza volt. Csak mi tudtuk már sok-sok évvel ezelőtt, ő pedig végre érted erre a pontra.
0: Igen, mert ő egy ilyen végtelenül szerény srác volt, hogy soha nem fitoktatta a tudását, hogyha bármire megkérték, ő örömmel teljesítette, de nem éreztette senkivel, hogy ezt ő tudja egyedül megcsinálni olyan szinten, ahogy ő aztán végül megcsinálta.
1: Ez így van, tehát ő a keblére ölelte a legújabb tehetségeket is, a legfiatalabbakat is, és hogyha azok a legfiatalabbak, mint például mi annak idején a Full Moonnal, mondtuk neki, hogy hú Peti, énekelj már velünk egy duettet, mondjuk mi elénekelnénk a Köszönöm, hogy vagy nekemet a lemezre, és gyere, énekel már a szólót. Semmilyen fajta fenntartása nem volt ezekkel a dolgokkal, sőt, ugye 2003-ban ismerkedtünk meg, rögtön el is hívott minket a 8 éves Bombonra, aztán a 10 éves Bombonra, tehát hogy és ezt mindenkivel megtette. Tehát a legprofibb módon odaállt és elénekelt egyszerre egy dalt a stúdióban, és az kész volt. Tehát egyszer kellett, úgy tudott intonálni, olyan hangja volt, hogy hogy szerintem ő a top énekes Magyarországon.
0: Ehhez képest milyen volt a munka vele? Mert azt gondolom, hogy egy ilyen típusú ember, aki ennyire profi, aki ennyire tud, aki ennyire tehetséget kapott, és azt képes is előhozni magából, csak a legjobbakkal hajlandó együtt dolgozni, de mennyire követelte meg mondjuk a zenésztársaitól tőled, vagy tőletek azt, hogy ugyanilyen mentalitással álljatok hozzá?
1: Sosem követelt ilyet. Tehát ő mellette érezte az ember, hogy mit kell teljesíteni, és soha egy rossz szava nem volt, hogyha egyszer valami esetleg nem tetszett neki, akkor végtelen kedvesen, hiszen azért ő tudott billentyűzni, ő tudott kicsit gitározni, fuvolázott, hogy mindig odaállt a kolléga mellé, és akkor elmondta, hogy hú, nem tudnád inkább így csinálni, vagy én úgy képzeltem el, hogy tehát soha nem volt egy ilyen elvárás, hanem egyszerűen a zeneiségével adta hát ezt, hogy mit szeretne elérni.
0: A mai műsorban úgy alakult, hogy te leszel az az ember, aki a legközelebb állt hozzá, olyan értelemben, hogy ugye te a bombon billentyűse vagy, ahogy fogalmazol, 2009 óta, tehát azt gondolom, hogy a legtöbbet te tudsz a mai megszólalók közül Petiről, mennyire avatott be titeket a betegségbe. Tudom, hogy nem szívesen beszélt róla kifelé, tehát hogy lehet, hogy most is rosszul lenne, ha én erre rákérdeznék nálad, de ti mennyit tudtatok arról, hogy ő milyen állapotban van?
1: Ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon sokáig nagyon sok mindent nem tudtunk, és aztán amikor láttuk, hogy ami látszott rajta, hogy elkezdett fogyni, vagy hogy nem annyira erős, akkor már éreztük, hogy itt muszáj lenne valami fajta információt tudnunk, és nem beszélt róla. Nem beszélt róla sosem annyira, nem akarták befolyásolni a Bombon 30 hangulatát se ezzel, ugye a Tomival együtt,
0: igen.
1: De nagyon sürgettük azt, hogy utána, amikor lement ez az egész buli, mindenképpen menjen el kórházba, kivizsgálásra, vagy amire szüksége van. Nem tudtuk mi sem, hogy ennyire kemény a helyzet.
0: Hát tulajdonképpen nagyon sokan mondják, hogy már láthatóak voltak a betegségének a jelei, de én egy ilyen évekkel vagy évtizeddel ezelőtti emlékre tudok most visszagondolni, amikor én magam is örömmel szabadultam meg néhány kilótól, de én direkt vállalva, és aztán láttam őt is jó néhány hónap után, hogy le van fogyva, és mondtam, hogy figyelj, beszélgessünk róla, hogy te hogy fogytál, és azt mondta, hogy rá ne kérdezz. És akkor tudatosult bennem, hogy valószínűleg ő nem kész akarva fogyott, hanem ő nem tehetett róla, hogy fogy.
1: Nem tehetett róla, de ő mindig úgy is kezelte a betegségét, ami akkor is volt, és most is volt, hogy ez az ő magánügye, és minket is arra kért ő is, Tomi is, hogy lehetőleg ez ne legyen téma, és szerintem most a rádió hallgatóknak is talán ennyi elég, hogy témaként egyébként. Én lehet, hogy én nyilatkozom most róla úgy, hogy talán a legközelebb álltam hozzá, hát nálam sokkal-sokkal közelebb álló emberek vannak, például a Bombon együttesben is.
0: Igen, csak hát értelemszerűen nagyon sokan igen, mondják azt, hogy ez annyira nehéz, meg annyira hirtelen ugye ma történt, hogy ők nem képesek arra, hogy erről beszéljenek. Persze nagyon sok véleményt lehet olvasni a különböző közösségi oldalakon, mert azok, akik beszélni nem tudnak róla, azért írásban természetesen kifejtették, igen, hogy mit gondolnak, mit éreznek Petivel kapcsolatban. De most akkor visszatérve mindenre, amiről most már nem beszélünk, de hogy még mindezek ellenére is ennyire vidám tudott lenni, honnan volt ennyi életkedve, életszeretete? Hogy miből táplálkozott ő? Mit gondolsz?
1: Mindig is a zenéből, meg mindig az ötleteiből, meg az új ötletekből, meg az új dolgokból, és természetesen a családjából. Tehát mindennél többre tartotta, meg istenítette a gyerekeit például. És hát a családja az egy fantasztikus család. A anyukája, aki 70 évesen ott táncolt a színpad előtt, és Tehát, hogy rengeteg kedves emlék, és Petit ez mindig éltette, és próbálta is a saját gyerekeit is előre mozdítani ebben a zenei karrierben. Ez táplálta őt mindig.
0: Ezt most nem tudom nem megkérdezni, ne haragudj, már a megfogalmazás is olyan, hogy már azért szégyellem magam. De hát felmerül a kérdés, és szerintem ha a hallgatókban felmerül, vagy bennem felmerül, akkor a hallgatókban is, és akkor nekem már fel kell tennem, hogy most akkor mi lesz a bombonnal? A bombonnak ezennel vége?
1: Ezt ne én mondjam meg, ezt a török Tomi mondja meg majd, amikor már nem ennyire nehéz.
0: Jó, de te mit gondolsz, hogy lehet-e bombon szólnak ki Peti nélkül?
1: Nézd, Petinek egy olyan meghatározó hangja volt országosan is, nem csak a bombonban, hogy bombonról beszélni Peti hangja nélkül, nem tudom, hogy van-e értelme, de ez nem az én tisztem.
0: Oké, okay, persze.
1: Ezt a török Tomi, aki a dalíró, aki a zenekar vezetője, ezt el fogja dönteni, hogy ezzel mi lesz továbbra.
0: Neked is mondom, mert te is közeli jó barát vagy, hogy őszinte részvétem, és örülök, hogy te vállaltad, és beszéltél Szolnoki Petiről. Németh Miklós, köszönjük szépen, szép estét!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyi szállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Füszfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
2: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Szomorú aktualitása van annak, hogy megszakítva a szabadságunkat egy nappal korábban tértünk vissza. Ma reggel kaptuk a hírt, hogy 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter, Artisius díjas, zenész, énekes, zeneszerző, a Bombon tagja, énekese, fuvolistája. Legyen neki könnyű a föld. Ebben az órában is zenésztársaival, pályatársaival, barátaival fogunk beszélgetni. Többek között a Bombon zenekar billentyűsével, Németh Miklóssal, Gangsta Zolival, Rutka Róberttel és Temesi Bercivel beszélünk néhány perc múlva.

0: Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszóban ma Szolnoki Péterről beszélgetünk, barátaival, zenésztársaival, és olyan emberekkel, akiknek volt szerencséjük ismerni egy őt és zenélni együtt vele. Például Gangsta Zolinak is volt közös dala vele. Szia, Zoli!
1: Szia, szia, Csavikel!
0: Te mióta ismerted őt?
1: Hát én már nagyon régen. Nagyon-nagyon régen. Szerintem 90-es évekre visszanyúlott, de a 2000-es évek elején, amikor csináltunk is akkor egy közös dalt, ez a Kapod, amit látsz című kis szerzemény.
0: De az honnan jött? Ők akarták, vagy te akartad?
1: Az onnan jött, hogy hát mi nekünk műfajilag azért annyi közünk volt egymáshoz, mint édesanyámnak és a rögbinek egymáshoz kb. Tehát azért az jó távol álltunk egymástól, de emberileg nagyon összeértünk, mégpedig megmondom neked, hogy volt egy Olaszország ilyen sí kirándulás, hogy ilyen hát ilyen kvázi, nem mondom, ez a celeb, ez egy buta szó, hanem ugye zenészekkel, meg ilyen ismertem emberekkel, ott volt a Gianni Annoni, a Bombolék ott voltak, és mi is mentünk a kártellel, és akkor lehetett velünk jönni, tudod, így ilyen sí kirándulás, olasz földrön, és kérlek szépen ott mi, hát a mi síjelésünk, a Török Tomi, a Peti, én, Steve, az úgy nézett ki, hogy a hűtéig jutottunk el, és ott nagyon kellemesen éreztük magunkat, és különböző mókás beszélgetések zajlottak, és akkor volt egy, például az örök mondása a Péternek, mindig szegény Petiről az jut eszembe, hogy most is Isten nyugosztalja, egyébként még mindig nem tértem magamhoz, mert én felkeltem ma, és ezt fogadott, és teljesen rotty, pedig hát tudtam, hogy baj van, mert nemrég léptünk fel együtt ugye a Bombon jubileumi bulián.
0: Igen, májusban az arénában.
1: Pont ezt a dalt adtuk elő, és hát akkor sem volt nagyon jó a Peti, de én azt gondoltam, hogy jó, persze, ezért, hogy kijön belőle, és ez nagyon szemét dolog. Na mindegy.
0: Na és mi volt a mondása?
1: És akkor volt egy ilyen, hogy mikor ezt a dalt kitaláltuk, azelőtt volt egy ilyen, hogy bolyongtunk valahogy, és az egész busz elment, valami kirándulásra, mondtuk, hogy menjen kirándulni az anyja, akinek két anyja volt, mi inkább itt kódorgunk a faluba, és akkor így elkódorogtunk, és valami kocsmába, olyan kijöttünk, kérlek szépen, és akkor itt várjuk a buszt, de a hóba, a nyakigérő hóba, várjuk a buszt, és akkor ilyen telefonálgatást, hogy hol vagytok már? Most már mindjárt 10 perc, 15 perc óra, tudod, mint az a török, mennyi a kolbászmester? 5 perc, 10 perc, de ha hetet mondtál, de török, hát még kérdül a kolbász. Ezt eljártott, és már kicsit idegesek voltunk, és akkor Peti mondta, hogy de hol vannak már? És akkor azt mondta, hogy bementek páron a Spárba, de mindjárt ott ugye. Igen? Bementek a Spárba? Na ezért pár ember megüti a bokáját. És ez örök Peti mondás, úgyhogy én ezzel szeretném, hogy így emlékezzünk rá. Egy borzasztó jókedélyű, nagyon bizonyos, egy rettenetesen jó indulatú srác volt. Tehát a légynek nem ártott, és én vagyok a légy, nem ártott, és én nagyon sejt, hogy miért az ilyen emberek, annyi, és nem kívánom senkinek se, hogy bármi baj legyen, tehát miért egy ilyen jó ember? Ilyenkor hova tűnik a főnök, azt nem tudom.
0: Mennyire tudtátok tartani a kapcsolatot? Mert oké, hogy voltak közös ügyek, de mondjuk a hétköznapokban beszélgettetek-e, írtatok egymásnak?
1: Voltak olyan időszakok, amikor kicsit ilyen szorosabb volt, többet találkoztunk, de most a utóbbi időben én nagyon régen nem találkoztam vele, de vannak, tudod, olyan kapcsolatok, amikor mindegy, hogy mennyit találkozol, beszélsz, és olyan, mint a tegnap beszéltél volna utoljára. Tehát én semmi. Tehát most is úgy pacsisztunk az arénában, előtte tudod megbeszélni, amikor lesz ez a jubileumi buli. Én egész az utolsó piatig azt sem tudtam, hogy itt ott híres tervező, precíz német ember vagyok. Ja nem, argentin. Tehát mindig tudom, hogy mi van. Az utolsó piatig nem tudtam se a dalt, se azt, hogy hányra kell, hova menjek, és miért, és mikor, melyik nap. Tehát az utolsó például kiderült, hogy gyorsan megtanultam egy nap alatt újra a saját szövegemet, és akkor ott pacsi, puszi, és ott tök jól eldumáltunk. És láttam, hogy nincs annyira nagyon jó, mert hogy egy kicsit meg volt lassulva, de nem éreztem azt, hogy ekkora baj van.
0: De ő nem is beszélte a betegségéről, nem kérdeztél
1: rá? Nem, mondta, hogy figyelj, van egy kis ide, van egy kis szar, kijövünk belőle, aztán csináljuk tovább.
0: Fú, ez nagyon nehéz.
1: Hát nem.
0: Mert hogy ráadásul... Mi nagyjából egykorúak vagyunk, a Petivel pont egy idősek vagyunk, egy másfél hónap választott el minket, hogy a korosztályunk így.
1: Hát de ez ilyen. Nagyon kevés a hegylakó, mint én.
0: Hát te miből vagy? Te meg a Charlie, ti ketten, nem tudom miből vagytok.
1: Charlie, édesem. Na hát ővel is ott találkoztunk, az öltözőben mennyit hűltünk ott, ez a pont ezen a koncerten. Mm. Hát, ja, nagyon-nagyon hát... sajnálom a Petit, és nagyon-nagyon-nagyon hiányozni fog nekem.
0: Mint ahogy mindannyiunknak. Gangsta Zoli, nagyon szépen köszönjük. Veled vagyok most is, amikor együtt érzünk, meg akkor is, amikor arról van szó, hogy ki legyen
1: hát
0: a világbajnok.
1: Barátok vagyunk. Gyorsan maradjunk meg sokáig, jó? Hogyha megkérhetnélek. Okay. És minden jó ember maradjon meg sokáig.
0: Vigyázz magadra, szép estét!
1: Köszönöm.
0: Ciao.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Habaházi Presszó egy külön kiadásában ma Szolnoki Péterre emlékezünk, barátokkal, zenésztársakkal, a vonalban Temesi Bertalan, Temesi Berci, szia!
1: Hát nagyon-nagyon sokkal szebb estét kívánok mindenkinek, mint amire ébredtünk.
0: Igen, nehéz ilyenkor megszólalni, én pont úgy kezdtem ezt a mai műsort, hogy a külön kiadások akkor történnek meg velünk, amikor egy olyan dolog van, amire abszolút nem voltunk felkészülve. Hát erre sem, bár tudtunk Peti betegségéről, de hát mindannyian abban bíztunk, hogy túl lesz rajta. Mióta ismertétek egymást?
1: Hú, nagyon-nagyon rég, és hála Istennek nagyon sokat alkottunk együtt. Nehéz erről úgy beszélni, hogy az ember ne érzékenyüljön el, úgyhogy próbálom inkább abba az irányba terelni, hogy mennyi szép emlék maradt meg, és átlapozgatva a telefonomat, rengeteg mém, rengeteg hülyeség, rengeteg vicces dolog, ami beugrik a Petiről, és hát rengeteget töltöttünk időt együtt Egerben, ugye ő ott is élt, és ennek köszönhetően akármikor Egerben jártam, akkor mindig együtt ebédeltünk, vacsoráztunk, úgyhogy csoda, sok jó emlék, sok jó pillanat, amit így magammal viszek így a zsákommal, úgyhogy hát állás vagyok Petiért.
0: Igen, és ez egy olyan érdekes dolog, hogy mondod, ez a rengeteg hülyeség, mém, stb., hogy volt egy képe szerintem a közönségnek Petiről, aki egy végtelenül profi énekes, aki mindig úgy állott a színpadon, hogy maximálisan felkészült, hogy tudod, hogy nem fog hibázni, de hogy magánéletben mennyivel volt másabb ennél. Tehát ez a sok hülyeség, ami dölt belőle, az kijött-e a színpadon, hogy emlékszel rá?
1: Színpadon kevésbé, ott ő nagyon fegyelmezett volt, és nagyon professzionális volt, elképesztő muzikalitás, zeneiség, amit magáinak tudhatott. Messengeren, Instán, TikTokon megszámlálhatatlan napi üzenet, és csak hülyeségek, elképesztő jó humora volt, elképesztő sok mémet gyártott, konkrétan volt kifejezetten egy ilyen mémgyártó oldala. Nagyon-nagyon szerettem, most is elém ugrott egy ilyen, és egyszerűen próbál az ember nevetni ilyenkor, de csak az emlékek ugye, jaj, na mindegy, szóval nehéz.
0: Volt-e közös dalotok, közös produkciótok?
1: Hogyne, rengeteg volt, hála jó Istennek, volt olyan jó fej, és elfogadta meg hívásomat, több lemezre is, 17-ben is írtunk közösen dalt, Lombos Marci írta a szövegét, aztán legutóbb a karácsonyi dalunk volt az, ami nagyot ment, hála jó Istennek, az egy big bandes karácsonyi dal, ami azért lett nagyon ikonikus és fontos számomra, mert egy meglepetés volt, ugye maga a dal elkészült, megkértem, hogy forgassunk rá egy klipet, és hát ő nem tudta, hogy az instrumentális rész alatt mit fog majd a klipben csinálni, de mondtam, hogy ezt majd tök jól megvágjuk, meg összerakjuk, és ő nem tudott róla, hogy az egész családja, a gyermekei, az édesanyja, testvér, és mindenki ott lesz, és tulajdonképpen egy teljes meglepetés forgatás, egy reality forgott le, és ez lett maga a videóklip, ahogy megleptük Petit, és egy nagyon jó kis karácsonyi hangulat lett ebből. Hát ez maradt itt nekünk most.
0: Igen, erre emlékszem, hogy ennek a dalnak a rádiós premierje, ez pont itt volt a vasárnap Jobbanházi Presszóban, és akkor is elmesélted ezt a sztorit, és hogy milyen jól fogadta, tehát nem akarta leállítani a felvételt, nem akarta aztán végül letiltani, hanem vállalta mindazt a reakciót, amit ő adott arra a szituációra, amiben belekeveredett.
1: Hát mert egy nagybetűs ember volt. Ja.
0: Berci, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél abban, hogy kicsit képet kapjunk arról, hogy milyen volt a háttérben Szolnoki Péter, és további szép estét kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, mindenki legyen olyan erős, mint Peti volt.
0: Szia, szép estét!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó extra külön kiadásában ma. Szolnoki Péterről beszélgetünk, ráemlékezünk, előtte tisztelgünk zenésztársaival, barátaival, és Rutka Robi van itt a vonalban. Üdvözöllek, szia!
1: Sziasztok!
0: Rólad, vagy így közösen rólatok nincs olyan képünk, ahol ti egy zenekarban játszottatok volna, de tudom, hogy nagyon sokat dolgoztatok együtt. Mióta ismertétek egymást?
1: Ó, most próbáltam visszaemlékezni, hogy ez 90-91-re tehető vissza. Ugye, hát én még játszottam a Bombol lemezeken is, sőt, hát az első ilyen munkáira sikerült nekem bevinni a Pétert, mert azt hiszem a Giret Fuzsi ajánlott annak idején, hogy valahol van egy iszonyú tehetséges éneket, ugyanazon az énektanárnál. Uh-huh. Az első, azt hiszem, reklámzenére hívtuk el, talán már a Michelek közös stúdiumba, és akkor onnan megismerte ugye a többieket, úgyhogy már akkor kiderült számunkra, hogy iszonyú tehetséges. Nagyon tisztán énekelt, nagyon pozitív ember volt, és tényleg úgy minden hibátlan volt körülötte.
0: Na, ezt akartam, hogy veled talán tudunk erről beszélni, mert nyilván, ahogy itt beszélgetünk mindenkivel, nagyon sokan mondják a humorérzékét, meg azt, hogy mennyire fantasztikus előadó volt, de te, aki főleg stúdióban, vagy nagyon sokat dolgoztál vele stúdióban, egy kicsit így a hátterét mutasd be, hogy hogy dolgozott, mennyire volt maximalista, hányszor kellett mondjuk egy éneksávot felvenni ahhoz, hogy tökéletes legyen?
1: Hát figyelj, valójában nem nagyon hibázott a Peti, tehát mondom, már tényleg akkor még idézőjelben nagyon fiatal volt ebbe a szakmában, de pont azért került be, és egyszerűen kézről kézre adta mindenki a telefonszámát, mert mindenki őt hívta vokálozni, és egy pillanat, talán egy másfél év alatt szerintem bekerült a legnagyobb zenekarba.

0: karokban is.
1: Filmzenék kapcsán volt-e közöttetek bármiféle konkurencia harc?
0: Nem volt, hogy lett volna. Nem, természetesen. Mindenki csinálja, gondolom, így az életét, meg a zene életét. Szerintem pont az a szép ebben, hogy a Peti egy olyan jelenség volt, hogyha bárhol találkozol vele, akkor leültél és jókat beszélget. Ha összefutottél vele a Deák téren, vagy bárhol, akkor ugyanolyan, mint hogyha egy évvel, két évvel ezelőtt. Tehát nem kellett magyarázkodni, és egyszerűen csak így jól érzett vele magad. Nagyon pozitív jelenség volt.
1: Az érdekes, hogy rá is úgy gondolok mindig, mint ahogy tulajdonképpen rád is, hogy zenéről bármikor, bármelyik pillanatban, ha hajnali kettőkor felhívnálak, akkor is lehetne veled beszélgetni, és ugyanez a Szolnoki Petivel kapcsolatban mindig ez volt az érzésem. Ti a zenén kívül azért beszéltetek másról is, vagy tudtatok másról is beszélgetni?
0: Hát már amennyit is összefut, az utóbbi időben azért már igen mindenki zúrosan tolta a saját életét, meg a saját munkáit, de különben, hogyha összefutottunk, akkor mindig. Meg ő nem panaszkodott soha, tehát nekem csak az maradt meg, hogy mindig pozitív volt, szeretett viccelődni. De mondom, visszatérve a kezdetekhez, tehát nagyon korán kiderült róla, hogy iszonyú tehetséges, és azért hívtuk el, meg hívta mindenki, mert egyszerűen a stúdióval maximalista volt, nagyon jó volt a munkabírása, tehát számtalan lemez, ami reklámzenéhez, filmzenéhez, tehát bárhol, hogyha jött, akkor egyszerűen maximálisan megoldotta a feladatot.
1: Láttad-e, hallottad-e őt élőben, színpadon?
0: Hát játszottam vele, többször is, persze. Hát hogy nem volt is, pont a Petinek azt mondom, a nagy előnye, hogy ha felment a színpad, akkor is lehet hibátlanul, és jól érezte magát. És azt gondolom, hogy az a fajta zenész volt, ami a plusz adottsága a Péternek, ő nem egy hangszeres volt, azt tudott, hogy vagy nem csak fúvolatot, több hangszeren játszott. Igen. Már annó, amikor megismertük, akkor mondta, hogy hát annyi mindent kipróbált. Azt hiszem, előtte még a rendőr nagy zenekarban játszott, és tényleg, tehát az a muzikalitás, hogy fúvolázott is, ha jótom, basszusgitározott, mindenféle hangszerhez hozzányúlt, ez hallatszik azon, ahogy az éneklésében, meg az a kreativitás, meg nagyon nagy alázat volt benne, és hogy tehát tudta ő is azt mondani, hogy néha a kevesebb, az több.
1: Rutka Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy veled is emlékezhettünk egy kicsit Szolnoki Petire. További jó utat neked, és szép estét. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm. Sziasztok.
1: Köszönjük. Szia.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a mai vasárnap Jabaházi Presszó extra külön kiadásában Szolnoki Péterről beszélgettünk zenésztársaival, barátaival, olyan emberekkel, akik közel álltak hozzá, akik szerették. Tulajdonképpen bárkit megszólaltathattunk volna, mert Szolnoki Peti, mint ahogy a megszólalók is elmondták, egy olyan ember, akit mindenki szeret. Tényleg nehéz lenne találni bárkit is, aki ne szerette volna a hangját. Ne örült volna, ha meghallott egy dalt, amiben Szolnoki Peti énekel. Szeretnék most felidézni egy olyan pillanatot, ma kiírtam egyébként a Facebookon, meg a Retro Facebook oldalán is, ahogy kommunikáltuk, hogy készítünk egy ilyen emlékezős műsort. Azt írtuk ki, hogy rengeteg közös élmény köt minket össze Szolnoki Péterrel. Nehéz választani olyan pillanatokat, amiket örömmel megosztunk, mert mindegyiket megosztanánk. Hál' Istennek ezek között, az élmények között tényleg nagyon sok olyan volt, amely akár itt a rádióban, vagy közönség előtt történt meg, tehát meg is osztottuk ezeket az élményeket. Most viszont szeretnék visszaidézni egy olyan pillanatot, ami az egyik kedvencem, ha Szolnoki Petire gondolok. Demjén Ferenc születésnapját ünnepeltük néhány éve itt az Abaházi Presszóban. Akkor Demjén Ferenc nem tudott részt venni a műsorban, egy telefonos interjút készítettünk vele, viszont nagyon sok mindenkit meghívtunk, hogy meséljenek Rózsiról, bocsánat, Demjén Ferencről, és voltak, akik élőben jöttek, és zenéltek, énekeltek. Többek között Szolnoki Péter is bejött, Bumenyák Zoltán volt a billentyűs, aki zongorán kísérte, és Szolnoki Péter elénekelte Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküled című dalát, amit persze mindenki ismer, mindenki imád, és tényleg, ha nem szentségtörés, akkor engedjék meg nekem, hogy ezt mondjam, hogy jobb, mint az eredeti. Ez egy élő felvétel, itt a stúdióban adta elő mindenféle próba nélkül, nem olyan körülmények között, mint egy zenei stúdióban, nem olyan körülmények között, mint a színpadon, amikor minden tökéletesen szól az előadó fülében. Egyszerűen csak szólt egy zongora, Szolnoki Peti pedig odállt a mikrofonhoz, amiben általában beszélni szoktak az emberek, nem is énekelni, és előadta ezt a dalt, szerintem tökéletesen, tele érzelmekkel, úgy, ahogy csak Szolnoki Péter tudta. Én ezzel a dallal búcsúzom mára, és ezzel a dallal emlékezem Szolnoki Péterre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiunkban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
2: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csak nem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt